0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A vízmegtartás fontosságáról tartottak szakmai napot a Matebb őszénfai szarvas farmján. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, hogy már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért a lehulló csapadékot akkor kell megőrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Egy tonna ponttyal gyarapodott a Deseda halállománya. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű ponttyot telepített a tóba a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. Újabb étrend kiegészítőt vont ki a forgalomból a Biotekusa. A cég ezúttal az Ostrovit Post-Workout Formula nevű terméket hívta vissza, mert nem megengedett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz. A Biotekusa hasonló okokból szerdán visszahívta a TCM Megacaps és a Tri-kreatin malát terméket is. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Tudod,

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 91.2 Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani. A közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. A kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától a vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók is közlekedhetnek az ország útjain. A tárca szerint a döntés megkönnyíti, hogy a sofőrök biztonságosan eljussanak a pihenőhelyekre, és segít megelőzni a szállított áru károsodását a tartós hőségben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 8000-nél is több autó sebességét ellenőrizték egyetlen nap alatt Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyód térségében 8 órán át mértek. Ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Két esetben is lángoló autókhoz riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Balatonszárszon egy kukás autó gyulladt ki. A tűz a vezető fülke és a felépítmény között keletkezett. A lángokat a dolgozók egy porraloltóval oltották el, a siófoki tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esti órákban pedig Nemesdéden gyulladt ki egy személyautó, ahol szintén az ott tartózkodók folytották el a lángokat. Ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el a Balatonon a keszthelyi Helikon strandon. A döntést azért hozta meg az Alavár megyei kormányhivatal, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat kifogásolt eredményt mutatott. A strandvizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint megfelelő lesz a vízminőség, újra megnyitják. Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés. Újabb légitámadást indított az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai hadsereg közlése szerint a csapások válaszul történtek azokra az iráni rakétatámadásokra, amelyek kedden amerikai támaszpontokat értek a Közel-Keleten. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok határozott választ ad az iráni támadásokra, ugyanakkor hozzátette, hogy a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések Teheránnal. Megszúrtak egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A 30 év körüli sértettet a mentők kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A hatóság arról is tájékoztatott, hogy három külföldi állampolgárt kábítószer kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe a fesztivál területén.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Yeah.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntektől több helyi buszjárat és terelőútvonalon közlekedik Kaposváron. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. Még várja a lendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is az MCC egyetemi programja. Augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécsett, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központba, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-áig. Hamarosan elkezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint július végén már országszerte megjelennek a levegőben a parlagfű pollen szemei, így a legérzékenyebbeknél a következő napokban már jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek még a panaszok megjelenése előtt kezdjék el a számukra előírt gyógyszeres kezelést, és szükség esetén egyeztessenek kezelő orvosukkal. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a korai és közepes érésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és termelőjárusító helyeken. Több gazdaságban idén is lesz szedd magad lehetőség, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack várhatóan szeptember elejéig, kedvező időjárás esetén akár szeptember közepéig is elérhető lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik majd délután. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, és helyenként már a 39-40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak fel frissülést.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.
2: A neked nem

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani. A közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Egy tonna pontyal gyarapodott a Deseda halállománya. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű pontyot telepített a tóba a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. A vízmegtartás fontosságáról tartottak szakmai napot a Mate bőszénfai szarvas farmján. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, hogy már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért a lehulló csapadékot akkor kell megőrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Évvégéig meghosszabbítják a régi személyigazolványok használatát bizonyos ügyek intézéséhez. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága azt javasolja, hogy a 2000 előtt kiállított személyi igazolványokkal december 31-éig továbbra is igénybe lehessen venni egyebek mellett az egészségügyi ellátásokat, át lehessen venni a nyugdíjakat és más állami támogatásokat. A módosítás célja, hogy azok se kerüljenek hátrányba, akiknek még nem sikerült lecserélniük a régi okmányaikat. A könyvformátumú személyigazolványoknak augusztus 3-ától, azaz jövő hétfőtől megszűnik az érvényességük. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi csütörtökön. Augusztus 7-én évfélig jelentkezhetnek azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy idén egyáltalán nem jelentkeztek egyetemre. A pótfelvételén egy felsőoktatási intézménybe és csak egyetlen képzésre lehet jelentkezni. A ponthatárokat augusztus végén teszik közzé. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik majd délután. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, és helyenként már a 39-40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak fel frissülést.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Hát ez bizony már július utolsó napja, 31-ét írjuk, már a nyár kétharmada mögöttünk van, egy augusztus előttünk, aztán újból visszatér az élet Kaposvár útjaira, kezdődik az iskola, az óvoda, és újból felpezseg az élet a városban. Na de kedves hallgatók, addig élvezzük ki azt, amit lehet. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönt benneteket, örülök, hogy velünk ébredtek, és velünk indítjátok a hét utolsó munkanapját, ami ugye egyben a hónap utolsó napja. Ma is számítok rátok, ma is írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670-3232-355, itt értek el SMS vagy Viber üzenetben, illetve telefonon. Természetesen, ahogy megszokhattátok, köszöntjük az ünnepelteket, hozok lapszemlét és kalendáriumot így az első óránkban. Na meg értelemszerűen itt lesznek velünk továbbra is a legjobb zenék. Meruza újdonsága a Weekend pörög hamarosan, előtte pedig az órát Miles Smith nyitja és a Stargazing.

0: fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Július 31-e van, és az Oszkárok ünneplik ma a névnapjukat. Ez a név egy értelmezés szerint északi germán eredetű és jelentése jó dárda, míg egy másik értelmezés szerint írkelte eredetű, jelentése pedig szarvast kedvelő. Na de, amit az Oscar névről tudni lehet, hogy okos, a művészetekre igen fogékony személyiség kialakulását támogatja. A szépség minden minőségével kapcsolatban rendkívül befogadó, ezek személyére ösztönző hatással vannak. Ilyenkor alkotókészsége nem ismer határokat. Nagyon érzékeny, és ez az érzékenység gyorsan reagál a külvilág minden eseményére. Nem árt figyelnie, hogy ne vigye túlzásba a féltékenységet. Érzékenységének következménye lehet az is, hogy sokkal többet észlel az élet történéseiből, mint amit ki tud fejezni, vagy teljességében meg tud érteni. A misztérium iránti fogékonysága nyitottá teszi a vallással, illetve az okkultizmussal szemben. Hát kedves Oszkárok, nektek kívánunk a boldog névnapot, és köszöntjük az ünnepelteket, születésnaposokat, Isten éltesse őket is. A mai nap ünnepeltjeinek szól Meghan Trainor dala, a Criminals itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Testvér oldalunk digitális hasábjait lapozgatom, a kaposvármost.hu-ra kattintottam. A főoldalon írják, hogy elmondunk mindent, amit a kaposvári hőlégballon bajnokságról tudni érdemes. Apropóit megjegyzem, hogy szemeket az égre, mert ezekben az órákban, percekben már láthattok Kaposvár egén hőlégballonokat is. Megtelt a Kossuth tér, elrajtolt a harmadik riprónai kupa. Kezdődik az igazi hőség. Napról napra egyre melegebb lesz a tűző napsütésben. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldották a kamionstoppot. A kánikula a volán mögött is veszélyes lehet. 8 óra alatt 8445 autót ellenőriztek Somogyban. 13 BYD elektromos busz érkezett Kaposvárra. Túlfogyasztás napja, július 30, ez a tegnapi napra volt érvényes. Közel 7000 panda várja a látogatókat Kaposhomokon. Na de a további aktualitásokat nem sorolom, kattintsatok és tájékozódjatok a kaposvármost.hu-ról.
0: Ez volt a Lapszemle. 91.2. Rádió Most.

0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2-n.
1: De itt ám, és én még mindig Ródh Balázsi Hunor vagyok, sőt egészen 11-ig maradok veletek. Közeledünk fél héthez, és ezzel együtt Cserhalmi Krisztián híreihez. Még egy picit korán van, de már ébredezik a város, és ahogy azt korábban is mondtam, hamarosan, vagy az is lehet, hogy felszálltak már a hőlégballonosok a harmadik ripronai kupa keretén belül. Érdemes azért időnként a tekintetet az égre szegezni, mert csodálatos látvánnyal ajándékozhat meg bennünket így a reggeli órákban. Az időjárás, bár nem vagyok szakértője a témának, de szerintem tökéletes, és a szél is ahhoz, hogy ma is folytatódjon zökkenőmentesen ez a hőlégballon bajnokság itt a városban. Na de drága rádióhallgatók, azért ettől függetlenül figyeljétek az utat is, ha pedig van közlekedési infótok, gondoljatok ránk és hallgató társaitokra, küldjétek el üzeneteiteket, mi pedig már is továbbítjuk a közlekedésben résztvevőknek. Most pedig egy klasszikussal zárjuk a fél órát, Glenn Frey érkezik egy 84-es felvétellel. Ez a The Heat Is On.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. A kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától a vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók is közlekedhetnek az ország útjain. A tárca szerint a döntés megkönnyíti, hogy a sofőrök biztonságosan eljussanak a pihenőhelyekre, és segít megelőzni a szállított áru károsodását a tartós hőségben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik majd délután. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, és helyenként már a 39-40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Jó reggelt, július 31 van, péntek reggel, és ezzel együtt megérkeztünk a hónap utolsó munkanapjához is. Ha ma még vár rád néhány e-mail, egy-két megbeszélés, vagy egy hosszabb feladatlista, akkor kitartást. Estére már jó eséllyel jöhet a jól megérdemelt hétvége. A fél óra elején egyébként Lady Gaga Abracadabra című dalát hallgattuk, és szólunk mindazokhoz, akik úton vannak, vagy már a munkahelyükön, vagy esetleg otthon indítják velünk a reggelt itt a rádió moston. A következő percekben is hozzuk a legjobb zenéket, friss információkat, és igyekszünk egy kis plusz lendületet adni ehhez a péntekhez. Most pedig jöjjön egy dal egy fiatal amerikai előadótól, aki az elmúlt időszak egyik legnagyobb felfedezettje lett. Alex Warren eredetileg a közösségi médiában vált ismerté, sok más kortársához hasonlóan, de mára már a slágerlisták állandó szereplője. A Fever Dream című dala azt az érzést idézi meg, amikor valami annyira hihetetlenül jó vagy intenzív, hogy szinte álomszerűnek tűnik. Induljon a péntek reggel Alex Warrennel és a Fever Dream-mel itt a rádió mostan.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 31-ét írjuk, és valószínűsíthetőleg ma 177 éve ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. 61 évvel ezelőtt megszületett Joanne Kathleen Rowling, azaz J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. 82 éve született Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 82 évvel ezelőtt elhunyt Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, pilóta, a kis herceg szerzője. 20 éve a 80 éves Fidel Castro ideiglenesen átadta a hatalmat 75 éves öccsének, Raúl Castrónak. Ugyanakkor július 31-e a rendszergazdák megbecsülésének a napja, és végül, de nem utolsó sorban, ma 62 éve született Sissi Ketch, holland-német énekesnő, aki a 80-as években nagyon népszerű volt. Így aztán Sissi Ketch érkezik itt a rádió moston, és az I Can Lose My Heart Tonight.
0: Ez volt a kalendárium.

A Maroon 5 és Cardi B nézett be hozzánk a Girls Like You című dalukkal. 7 óra előtt járunk, Krisztián érkezik hamarosan hírekkel. Szép reggelt mindenkinek! Hamarosan kezdjük a napra készt, 7 óra után néhány perccel, na de előtte koncentráljunk az óra utolsó dalára, ami egy nagy mosolyt hoz az arcunkra. Martin Garrix és Carolina Lyre érkezik a Smile-al.

0: Reklám.
1: Cherry Tigo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani. A közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. Egy tonna ponttyal gyarapodott a Deseda halállománya. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű pontyot telepített a tóba a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. Évvégéig meghosszabbítják a régi személyigazolványok használatát bizonyos ügyek intézéséhez. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága azt javasolja, hogy a 2000 előtt kiállított személyigazolványokkal december 31-ig továbbra is igénybe lehessen venni, egyebek mellett az egészségügyi ellátásokat, át lehessen venni a nyugdíjakat és más állami támogatásokat. A módosítás célja, hogy azok se kerüljenek hátrányba, akiknek még nem sikerült lecserélniük a régi okmányaikat. A könyvformátumú személyigazolványoknak augusztus 3-ától, azaz jövő hétfőtől megszűnik az érvényességük. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi csütörtökön. Augusztus 7-én évfélig jelentkezhetnek azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy idén egyáltalán nem jelentkeztek egyetemre. A pótfelvételén egy felsőoktatási intézménybe és csak egyetlen képzésre lehet jelentkezni. A ponthatárokat augusztus végén teszik közzé. Szombaton végre megrendezik a Balaton átúszást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidő sporteseményen a résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik majd délután. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, és helyenként már a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak fel frissülést.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Jó reggelt, jó reggelt! 7 óra is elmúlt, szép napot kívánok mindenkinek, könnyű napindítást, péntek van, július 31, és hát igen-igen meleg lesz a mai napon, akár 36 Celsius fokot is mérhetünk, legalábbis így mondta Cserhalmi Krisztián a hírekben, na de hamarosan majd megcsörgetem a mi időjósunkat, Smar Rafaelt, hogy megtudjuk tőle, hogy mire számítsunk egészen pontosan a következő napokban, illetve ma. Köszönöm, hogy velem vagytok, köszönöm, hogy velem indítjátok a napot, és azt is köszönöm, ha írtok vagy hívtok 0670 32 32 355, itt írtek el változatlanul. Tate McRae és Kid Leroy néz be hamarosan hozzánk az I Know Love című dalukkal, de itt lesz velünk Dash és Young Fly közöse a Kiskece is, most pedig az órát Kylie Minogue nyitja, és egy szívveréses dal, ez a Padam Padam a Rádió Moston.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Millás jelentés.
1: Ahogy azt már ígértem, már is itt van velünk a vonalban a Rádió Most és a Kaposvár Most.hu időjósa, hogy megtudjuk tőle, milyen időjárásunk lesz egészen pontosan a hétvégén. Őt pedig úgy hívják, hogy Smar Rafael. Szia Rafi, köszöntelek!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Most még szép a reggel, megint igazából minden reggel szép lesz, azt leszámítva, hogy délutánonként nagyon nagy forróság vár ránk. A reggelek menedéket nyújthatnak a délutánok elől, délután viszont a hőmérséklet 38-39, de akár 40 fok közelébe is emelkedhet. És ameddig a szem ellát, idézőjelben, addig ennek a kánikulának még nincs vége.
1: Nagyon szépen köszönjük. Hát kedves hallgatók, akkor ezek szerint hosszú időre kell berendezkedni az érkező kánikulára. Ehhez kívánunk mindenkinek kitartást.
0: Időjárás jelentést hallottak.

A bugóhangú George Ezra dalát hallgattuk, ez volt az Anyone For You itt a Rádió Moston 2022-ből. Hamarosan 7:30 érkezünk, hírek jön, aztán közlekedési infokkal is visszatérek hozzátok, most pedig a fél óra végén Zara Larsson énekel, itt is van a Can't Tame Her.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Egyéni felszállással kezdték a napot a mai hőlégballon bajnokság résztvevői. Kiemelkedő sikert ért el az ötvös egyik kadétja. Jó reggelt kívánok, 7:30. A Rádió Most rövid híreit a szerkesztőtől Pál Patriciától hallják. Ma reggel egyéni felszállást rendelt el a kaposvári hőlégballon bajnokság versenyigazgatója. A gyenge légmozgás miatt a ballonok útvonalát előre még nem lehetett meghatározni. A résztvevők pedig reggel 6 óra körül Zimány térségében keresték az ideális felszálló helyet. A szervezők arra kérik a ballonvadászokat, hogy a fel- és leszállásokat csak biztonságos távolságból kövessék, a ballonok és a kosarak közé pedig ne menjenek. Kiemelkedő eredményt ért el a kaposvári SC Ötvös Lóránd műszaki technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a rönk akadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az ötvösös diák is. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatóján közölte, a Duna rekord alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű termelése, miközben műszaki hiba miatt a Dunamenti erőműben is 400 megawattnyi kapacitás esett ki. A kormány szerint jelenleg biztosított az ország villamosenergia ellátása, ugyanakkor a következő napokban fokozott együttműködésre lesz szükség az energiavállalatokkal és a nagyfogyasztókkal. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az esti csúcsidőszakon kívül használják a nagyobb áramfogyasztású berendezéseket, így például az elektromos autók töltését és a légkondicionálókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma reggel is folytatódik a forró nyári idő Kaposváron. A hajnali órákban többnyire derült vagy gyengén felhős az ég, csapadék nem várható, a levegő hőmérséklete pedig 20 és 22 fok körül alakul. A nap gyorsan melegszik, napközben sok napsütésre és újabb kánikulára számíthatunk, a hőmérséklet ismét 35 fok fölé emelkedhet.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggel frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Beszéltem már az Euro 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki elmondta, hogy szép időnk van, 21 Celsius fokot mutatott az autója a hőmérője, és azt is elárulta, hogy a piacon már sokan vannak és sokan tartanak arrafelé, hogy a környező utcákban valaki parkoló helyet találjon, ahhoz hatalmas szerencse kell, éppen ezért hangsúlyozom, hogy ha tehetitek, álljatok be a mélygarázsba, ott ráadásul árnyékban is van az autó, hűvös helyen. Ugyanakkor a Béla Király utca Csalogány utcával történő találkozásánál egy 30-as tábla van kitéve, a kanyarban ugyanis útjavítás van, erre jó, ha figyeltek, mert igen nagy lendülettel tudnak szembe jönni, hogyha a belváros felől közlekedtek abba az irányba. A Bajcsi-Zsilinszky utca és a Talján-Gyula utca sarkán még mindig ott van a vaslemez, ami időnként meglepheti az arra autózókat. Itt kitettek egy ilyen kerülő kis jelzést is, hogy éjszaka azért ne csattogjon hangosan, és az ott lakók tudjanak aludni. Ugyanakkor a Bajcsi-Zsilinszky utcával kapcsolatosan továbbra is hangsúlyozom, hogy a legjobban akkor döntötök, hogyha a mai nap során is elkerülitek, időnként lezárják, nagy erővel zajlanak ott a munkálatok. Élénk egyébként a forgalom a városban, ahogy Laci fogalmazott, egyébként a héten még nem volt ekkora forgalom, mint így a hét utolsó napján. A Német István fasorban is sokan vannak, a Virág utcában, a Somsispál utcában, és továbbra is zajlanak a munkálatok a Bicó utca és a Virág utca között a Német István fasoron. Itt egyébként a Bicó utcába való behajtás már teljesen rendben van, leaszfaltozták, minden okés. Úgyhogy drága hallgatók, ezeket az infókat kaptam Lacitól, hogyha van nektek is olyan közlekedési tudnivalótok, amit megosztanátok velünk, ne tartsátok magatokban.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

3.48 is elmúlt, folytatjuk a napra készt, és hát, hogyha ma reggel az eget figyeltétek Kaposvár felett, könnyen lehet, hogy már találkoztatok egy-két hőlégballonnal. Ezekben a napokban ugyanis a harmadik kaposvári hőlégballon bajnoksága, a Riprónai Kupa színesíti a város egét. A verseny során, ha az időjárás is engedi, már pedig úgy néz ki, engedi, a ballonok jellemzően kora reggel, illetve napnyugta előtt emelkednek a magasba, így érdemes nyitott szemmel járni. De természetesen vezetés közben azért az elsődleges mégis az út figyelése. A pontos felszállási időpontokat és helyszíneket mindig az aktuális időjárás határozza meg, ezért ha szeretnétek naprakész információkat és teljes programot, akkor keressétek a kaposvármos.hu részletes összeállítását a hőlégballon bajnokság menetével kapcsolatosan. Megtudhatjátok, hogy mit szabad, mit lehet, hogyan zajlik ez. Van egy cikk a főoldalon, amiben minden részletet elárulnak nektek. Na de most irány tovább a zene, Marshmello és Kane Brown következik a My Zone című dallal itt a Rádió Moston. New truck, big

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Kofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Kánikula ide vagy oda, a kaposvári nagypiac rendíthetetlenül vár benneteket ma és holnap is, értelemszerűen, és mint tudjátok, ha péntek, ha szombat, akkor ilyenkor lehet számítani a legnagyobb választékra, a legtöbb emberre a piacon. Ahogy azt már mondtam, a közlekedési infoknál is sokan vannak a nagy piac környékén. Na de én azért hoztam ettől függetlenül néhány árat nektek, kedves hallgatók, hogyha ti is morfondíroztatok, hogy kimenjetek vagy nem menjetek ki, lehet, hogy éppen a következő termékek között lesz az, ami a döntést aztán meghozza helyettetek. Sertés grillcsont 1699 forintért kapható, egy kiló. Sertés lapocka kilója 1899 forintba kerül, a kakastaréjé pedig 4300 forintba. Csirkemelfilé is van, 1990 forintért egy kiló, a paradicsom kilogramja 550 forint, a lecsó paprika kilogramjáért pedig 400 forintot kell fizetni. Van fejes káposzta is 450 forintos kilósáron, a görögdinnyek kilóját már 399 forinttól megkapjátok, fügét is találtok, 2000 forint egy kiló, ez egyébként nagyon jó ár, és sajnos nem tudok kimenni a nagy piacra, pedig nagyon megtenném. Na de végül még zöld bab, ezt is ajánlom figyelmetekbe, 2500 forint egy kiló. Jó vásárolgatást, jó csemegézést kívánok mindenkinek a kaposvári nagy piacon.
0: Ez volt a Kofa vizit. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: kultkikötő.hu
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Szúnyoggyérítés lesz Kaposváron. Áramszünet volt tegnap a kaposvári kórházban. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette be Szita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Átmenetileg megszűnt az elsődleges áramellátás tegnap a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében, a kora délutáni órákban egy előre nem látható műszaki meghibásodás miatt. A kórház tájékoztatása szerint a kiemelt betegellátó egységek, köztük a központi műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így a betegellátás ezekben az egységekben zavartalan maradt. Az északi tömb fekvőbeteg osztályain átmenetileg nem volt elektromos áram és automata hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más hagyományos módszerekkel igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, és a teljes áramellátás még tegnap helyreállt. Kiemelkedő eredményt ért el a kaposvári SC Eötvös Loránd Műszaki Technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a röntgakadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az ötvösös diák is. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-éig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak bejelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a Felvi oldalán érhető el. Több mint egy évtizede eltűnt személyautó roncsai kerültek elő a Dunából, Szob térségében a rendkívül alacsony vízállás miatt. A járművet az önkormányzati és a nagymarosi önkéntes tűzoltók emelték ki a folyóból, miután a part közelében láthatóvá vált az elmerült autó egy része. A búvárok rögzítették a roncsot, amelyet csörlő segítségével vontattak a szárazföldre, majd átadták a hatóságoknak. A mentés során a tűzoltóknak mintegy 50-60 a járműbe szorult halat is sikerült visszajuttatniuk a Dunába. Később a közösségi médiában jelentkezett az autó korábbi tulajdonosa, aki elmondta, a gépkocsinak 13 évvel ezelőtt veszett nyoma.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma reggel is folytatódik a forró nyári idő Kaposváron. A hajnali órákban többnyire derült vagy gyengén felhős az ég, csapadék nem várható, a levegő hőmérséklete pedig 20 és 22 fok körül alakul. A nap gyorsan melegszik, napközben sok napsütésre és újabb kánikulára számíthatunk, a hőmérséklet ismét 35 fok fölé emelkedhet.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Szép reggelt, már elmúlt 8 óra is, és ez itt már a naprakész második órája, július 31-én pénteken. Vélhetően a legtöbben már beértek a munkahelyükre, hiszen a legtöbb munkahelyen 8 órakor már elindul a munkanap. Vannak bizonyosan különleges esetek, de mi ettől függetlenül kívánunk mindenkinek egy csodálatos napindítást, erőt, energiát a munkához, hiszen már csak néhány óra, és érkezik a hétvége, bár az, hogy a hétvégét ki hogyan tölti, az egy más kérdés, így a hatalmas rekkenő hőségben, kánikulában, ami az előttünk álló napokban ránk vár. Minden esetre én erre is kíváncsi vagyok, írjátok meg nekünk 0670-32-32-355. Ebben az órában is lesznek velünk mindenféle slágerek, lesznek olyan örökzöldek, mint Cyndi Lauper felvétele az I Draw All Night, 1989-ből érkezik hamarosan, de itt lesz velünk Sam Smith idei újdonsága az Oh Mother is, de mindezt megelőzően Icona Pop nyitja az órát az Emergency-vel.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Ahol most, így 8:45 környékén egy izgalmas kiállítást ajánlok figyelmetekbe, kedves hallgatók, mert hogy azt már megszokhattuk itt Kaposváron, például a Takács Gyula könyvtárban, hogy folyamatosan szerveznek olyan előadásokat, programokat, kiállításokat, amivel időnként más kultúrákat is megismerhetünk, összefüggéseket a magyar és a világ kultúrái között, és egy ilyen kiállításra hívom fel én is a figyelmet. Hétfőn, augusztus 3-án 16 órától tudjátok megtekinteni az indiai és magyar textil hagyományok kapcsolatai című kiállítást. Ez igazán izgalmasnak ígérkezik, mert hogy két olyan egymástól eltérő kultúráról beszélgetünk, akik teljesen más hagyományokkal is rendelkeznek, na de hogy milyen kapcsolat lehet a textil hagyományok között, ez kiderül, ha ott lesztek ti is a könyvtárban, hétfőn 16 órától. Most pedig zenével folytatjuk, egy örökzöld dar átdolgozását hallhatjuk a Disturbed-től, jön a The Sound of Silence Rádió Moston.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak.
1: Általában vagyok a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
3: Útfelújítási munkálatok miatt változik a közlekedés az Anna utcában. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, a Rádió Most rövid híreit pedig Pál Patriciától hallják. Útburkolati és távhőellátási munkálatok miatt mától, azaz július 31-től augusztus 19-ig forgalmi változásokra kell számítani Kaposváron az Anna utcában. A gépjármű forgalom félpályán továbbra is haladhat, a helyi és helyközi autóbuszok azonban terelő útvonalon közlekednek. Több járat a Baross Gábor utca, Hársfa utca, Pécsi utca útvonalon halad, emiatt egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Hársfa utcában. A 42-es, 43-as, 47-es és 82-es járatok szintén módosított útvonalon közlekednek. A Kaposvári Közlekedési ZRT jelezte, hogy a munkálatok miatt néhány perces menetidő növekedésre is lehet számítani. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette Bessita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-ig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak bejelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a Felvi oldalán érhető el.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma reggel is folytatódik a forró nyári idő Kaposváron. A hajnali órákban többnyire derült vagy gyengén felhős az ég, csapadék nem várható, a levegő hőmérséklete pedig 20 és 22 fok körül alakul. A nap gyorsan melegszik, napközben sok napsütésre és újabb kánikulára számíthatunk, a hőmérséklet ismét 35 fok fölé emelkedhet.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: 8:30 után járunk, péntek van, és már a naprakész utolsó fél órájában vagyunk, a mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, úgyhogy lendületesen fordulunk rá a hétvégére. Ti merre indultok? Dolgoztok, vagy Szabin vagytok, vagy fejben már a pihenést tervezitek? Írjatok nekünk SMS-t, vagy Viber üzenetet, illetve hívjatok a 0670 32 32 355-ös stúdiószámon. Egy fontos figyelmeztetés, országos harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben, a kánikula pedig a következő napokban is velünk marad. Igyatok rendszeresen, természetesen vizet, kerüljétek a tűzőnapot a déli órákban, és figyeljetek különösen a gyerekekre, az idősekre, valamint azokra, akik nehezebben viselik a meleget. Na de most egy igazi 90-es évekbeli sláger következik, a Step by Step 1990-ben jelent meg, és 3 héten át vezette az amerikai slágerlistát. Jön a New Kids on the Block, lépésről lépésre haladunk tovább a péntek reggelben. Ez a Step by Step Kaposvár rádiójában.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2
1: I've seen the devil down sunset in every place.

2023-as dal a Weekendtől és Playboy Cartitől, illetve Madonnától, ez volt a Popular Rádió mostan 3:49 után, és időutazásra felkészülni, barangolunk egy picit Kaposvár múltjában, a mai naphoz, július 31-ihez kapcsolódóan. Ma 145 éve mondott le ugyanis állásáról Németh Ignác, kaposvári polgármester, tisztségét ideiglenesen idős Hagelmann Károly helyettes polgármester vette át. 90 éve adták át a Rokkantelepi Elemi Népiskola újonnan elkészült épületét. A város Török Árpád építőmesterrel építette. Ugyanakkor ma 15 éve Gyenesei Leila, az építők AC Kaposvár és a Székesfehérvári Alba Volán SC kettős igazolású sportolója a magyar válogatott tagjaként aranyérmet nyert az angliai Gillinghamben rendezett 5-tusa Európa-bajnokság csapatversenyében, és végül de nem utolsó sorban ugyanezen a napon, 2011. július 31-én Stier Lilla, a kaposvári középület kivitelező adorjánese versenyzője, a 200 méteres úszonyos gyorsúszásban bronzérmet szerzett a hódmezővásárhelyi úszonyos és búvárúszó világbajnokságon. Leilára és Lillára egyaránt büszkék vagyunk azóta is. Most pedig az időutazást zenével folytatjuk, a ZZ Top érkezik 1983-ból, és a Gimme All Your Lovin'.

0: Ez volt a Naprakész. Hírek most!
1: Még pár napig lehet jelentkezni az MCC kurzusaira. Áramszünet volt tegnap a kórházban. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Még pár napig várják a jelentkezőket az MCC két kaposvári programjába. Az egyetemi programra augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok a fiatalok, akik Pécsett, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat és kollégiumi lehetőséget is kínál. Emellett a kaposvári MCC FIT programba július 31-éig, tehát ma éjfélig várják a leendő 5-es diákok jelentkezését. A szeptemberben induló képzésen a fiatalok többek között a robotika, a csillagászat, a pénzügyek és az építészet világával ismerkedhetnek meg játékos, interaktív foglalkozásokon. Lezárult a búza aratása a Finó Farm területein, miközben már megkezdődtek a kukorica silózásának előkészületei. A gazdaságban idén több mint 800 hektárról csaknem 4718 tonna étkezési és takarmánybúzát takarítottak be. Emellett befejeződött a vetőmagbúza és a tritikáré aratása is. A Finó csoport tájékoztatása szerint a betakarított termények jelentős része a mintegy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, megalapozva a tejtermelést és a tejtermékek minőségét. A nyári időszakban folyamatos a kaszálás, a növényvédelmi munka és az öntözés is. Három fán például közel 400 hektáron gondoskodnak a popcorn kukorica és a szója vízpótlásáról. Átmenetileg megszűnt az elsődleges áramellátás tegnap a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében, a kora délutáni órákban egy előre nem látható műszaki meghibásodás miatt. A kórház tájékoztatása szerint a kiemelt betegellátó egységek, köztük a központi műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így a betegellátás ezekben az egységekben zavartalan maradt. Az északi tömb fekvőbeteg osztályain átmenetileg nem volt elektromos áram és automata hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más hagyományos módszerekkel igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, és a teljes áramellátás még tegnap helyreállt. Péntektől több adó és vámszabály is változik Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vámeljárás, megszűnik a széndioxid kvóta adó, a korábban befizetett összegek pedig a NAV-hoz benyújtott kérelemmel 90 napon belül visszaigényelhetők. Emellett megszűnik az egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége a kiskereskedelmi adóban, és az elektronikus vámeljárásokban bevezetik az automatizált döntéshozatalt, ami tovább csökkent az adminisztrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma reggel is folytatódik a forró nyári idő Kaposváron. A hajnali órákban többnyire derült vagy gyengén felhős az ég, csapadék nem várható, a levegő hőmérséklete pedig 20 és 22 fok körül alakul. A nap gyorsan melegszik, napközben sok napsütésre és újabb kánikulára számíthatunk, a hőmérséklet ismét 35 fok fölé emelkedhet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: 9 óra után járunk, szép délelőttöt, szép pénteket kívánok mindenkinek, már a hét utolsó munkanapját élvezzük, ráadásul a júliusnak is ma intünk búcsút. Ha eddig még csak bemelegítettétek a napot, most jön az a rész, amikor igazán fel lehet pörgetni a tempót. Egy kávé, egy mosoly, egy jó dal, néha ennyi pont elég ahhoz, hogy sokkal könnyebben teljen a délelőtt. Közben azért ne feledjétek, hogy a nagy meleg miatt továbbra is érdemes odafigyelni magatokra, a környezetetekre. Legyen nálatok elegendő folyadék, és ha tehetitek, a legforróbb órákban keressetek egy kis árnyékot. Mi pedig itt leszünk veletek, hozzuk a legjobb zenéket, az érdekességeket, és természetesen várjuk az üzeneteiteket is. Most pedig következzen egy igazi pénteki hangulatfelelős. A One Direction tagjai ezt a dalt még 2013-ban adták ki, és néhány hét alatt a világ egyik legnagyobb slágerévé vált. Ha pedig a cím igaz, akkor tényleg jöjjön az egyik legjobb dal a világon. Ez a Best Song Ever a Rádió Mostanában.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
1: Valhalla. Hallgassátok a Rádió Mostot.

Ez volt Miles Smith-től és Niall Horan-től a Drive Safe Rádió moston, elmúlt 4:10 is, és hát ezekben a napokban, ahogy a híradásokból ti is láthattátok, hallattátok, talán mindannyian éreztétek, érezzük, hogy a hőség nem csak ránk, hanem a környezetünkre is komoly terhet ró. A tartós szárazság és a rekordalacsony dunai vízállás miatt a paksi atomerőmű több blokkjának teljesítményét csökkenteni kellett, sőt egy blokk leállítását is megkezdték, hogy minden környezetvédelmi és biztonsági előírásnak megfeleljenek. Ez jó emlékeztető arra, hogy az energia nem magától értetődő. Ha most egy kicsit tudatosabban használjuk az elektromos eszközeinket, lekapcsoljuk a feleslegesen égő lámpánkat, kihúzzuk a nem használt töltőket, vagy csak néhány fokkal észszerűbben állítjuk be a klímát, már azzal is sokat tehetünk. Nem csak a villanyszámlánknak, hanem a környezetünknek is jót teszünk. Apró lépésnek tűnnek, de amikor sokan odafigyelünk rájuk, abból már komoly eredmény születhet. Vigyázzunk a természetre, vigyázzunk egymásra, mert ez a nyár ismét megmutatta, milyen fontos, hogy felelősen bánjunk az erőforrásainkkal. Most pedig emeljünk egy kicsit a fordulatszámon, jön Alex Gaudina és Séna közös lágere, Watch Out, Kaposvár Rádió.

0: Időjárás jelentés.
1: Szélsőséges meleg, extrém magas hőmérséklet várható a következő napokban. Folytatódik a forró levegő beáramlása, a hétvégén megjelennek a 40 fok közeli hőmérsékleti értékek, és már az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést. A következő napok időjárását egy felettünk megerősödött anticiklon alakítja, a felhőoszlattól leszálló légmozgások hatására szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. A légköri képződmény áramlási rendszerében több hullámban afrikai eredetű forró levegő érkezik hazánkba. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a nappali hőmérsékletek már többfelé megközelíthetik a 40 fokot, és az éjszakák is egyre melegebbek lesznek. A magas napi középhőmérséklet miatt érvénybe lép a legmagasabb fokú hőségfigyelmeztetés. Aztán egészen augusztus 7-ig, 8-ig várhatóan folytatódik az extrém meleg idő, úgyhogy kedves hallgatók, a jövő héten se számítsatok ennél hűvösebbre.
0: Időjárás jelentést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: most Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Oceanával sírdogáltunk picit, ez volt a Cry Cry a Rádió Moston 2008-ból, és hát remélhetőleg jó társaság vagyunk így a péntek délelőthöz, és ha már péntek, jöjjön egy olyan érdekesség, ami egészen elképesztő. Tudtátok, hogy a világ legnagyobb élő szervezete nem egy bálna, és nem is egy óriás fa, hanem egy gomba. Az Egyesült Államok Oregon államában él egy mézgomba, amely a föld alatt közel 9 négyzetkilométeres területet hálóz be. A kutatók szerint több ezer éves lehet, és gyakorlatilag egyetlen élőlénynek számít. A felszínen csak itt-ott jelennek meg a gombák, de odalent egy hatalmas összefüggő hálózatot alkot. Elég nehéz elképzelni, hogy a bolygó egyik legnagyobb élőlénye szó szerint a lábunk alatt is megbújhat. Most pedig maradjunk a jó zenéknél, érkezik három kiváló előadó egy közös dallal, Lost Frequencies, Elég Dühé és X Ambassadors, ez pedig a Back to You a Rádió Mostanában.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén. Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi foci pálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Szúnyoggyérítés lesz Kaposváron. Változik a buszközlekedés a belvárosban. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette Beszita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Útburkolati és távhőellátási munkálatok miatt mától, azaz július 31-től augusztus 19-éig forgalmi változásokra kell számítani Kaposváron az Anna utcában. A gépjármű forgalom félpályán továbbra is haladhat, a helyi és helyközi autóbuszok azonban terelő útvonalon közlekednek. Több járat a Baross Gábor utca, Hársfa utca, Pécsi utca útvonalon halad, emiatt egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Hársfa utcában. A 42-es, 43-as, 47-es és 82-es járatok szintén módosított útvonalon közlekednek. A Kaposvári Közlekedési ZRT jelezte, hogy a munkálatok miatt néhány perces menetidő növekedésre is lehet számítani. Kiemelkedő eredményt ért el a Kaposvári SC 5-ös Lóránd Műszaki Technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a röntakadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az 5-ösös diák is. A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagy díjat. A Balaton tókerülő vitorlás versenyén az Eresem több mint 13,5 órás verseny után elsőként ért célba Balatonfüreden. A második helyen a Process Solutions, a harmadikon pedig a címvédő Audi 50-50 végzett. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatóján közölte, a Duna rekordalacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű termelése, miközben műszaki hiba miatt a Dunamenti erőműben is 400 megawattnyi kapacitás esett ki. A kormány szerint jelenleg biztosított az ország villamosenergia ellátása, ugyanakkor a következő napokban fokozott együttműködésre lesz szükség az energiavállalatokkal és a nagyfogyasztókkal. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az esti csúcsidőszakon kívül használják a nagyobb áramfogyasztású berendezéseket, így például az elektromos autók töltését és a légkondicionálókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma reggel is folytatódik a forró nyári idő Kaposváron. A hajnali órákban többnyire derült vagy gyengén felhős az ég, csapadék nem várható, a levegő hőmérséklete pedig 20 és 22 fok körül alakul. A nap gyorsan melegszik, napközben sok napsütésre és újabb kánikulára számíthatunk, a hőmérséklet ismét 35 fok fölé emelkedhet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
3: Szép délelőttöt, szép pénteket kívánok, már 10 óra után járunk, remélem, hogy jól indult mindenkinek a napja, és ha még mindig munka közben hallgattok bennünket, akkor kitartást, hiszen már jól látszik a hétvége a célegyenes végén. A július utolsó napja ez, úgyhogy ma még hozzuk a nyári hangulatot a legjobb zenékkel, érdekességekkel, és persze jó kedvből sem lesz hiány. Aztán holnaptól már elkezdődik a visszaszámlálás, hamarosan pedig kezdődik újból a suli. Ha úton vagytok, vezessetek óvatosan, ha pedig már túl vagytok a délelőtti pörgésen, akkor egy pillanatra tekerjétek fel a hangerőt, mert most egy igazi modern klasszikus következik. A 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala gyakorlatilag egy csapásra meghódította Európát, és máig a verseny egyik legsikeresebb slágerének számít, jön Lauryn, és az a bizonyos Euphoria itt a rádió mostan.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Ugorjunk előre a jövő hét végére, augusztus 8-ára, amikor is egy kiváló falunap lesz Felső-Mocsoládon. A Hősök tere egy számlat rendezik meg, és minden lesz, aminek egy falunapokon ott a helye. 8 órakor reggel főzőversennyel veszi kezdetét az esemény, aztán délután 1-től lesz a megnyitó és a főzőverseny eredményhirdetése. 1:30-tól már Kis Dániel lép színpadra, 1:30-tól Bodonyi Bea. 3:45-től pedig az Ametiszt tánccsoport. Aztán délután 4 órakor Meggyes Csaba énekel és káprasztatja el a résztvevőket, 17 órától a Rider, 19 órától pedig Tajti Boy. Aztán végül 19:45-től DJ Volumen, azaz Horváth Szabi kollégánk káprasztatja el a szórakozókat. Egyébként délután 2-től finom ételekkel várják az érdeklődőket, délután 4-től lángos is kapható, és 1 órától légvárral, körhintával, mászólabirintussal, vattacukorral, jégkásával kedveskednek a gyerekeknek. Úgyhogy kedves hallgatók, augusztus 8-a Felső-Mocsolád, legyetek ott!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: 91.2 Rádió Most!

0: időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma nem csak azért mondjuk az időjárás, kedves hallgatók, hogy ti ez alapján tudjatok programot tervezni, nyilván ez is fontos, hanem azért is, hogy felkészüljetek az időjárás adta nehézségekre is, hiszen folytatódik a kánikula, a hőség, és ma például derült napos száraz idő lesz. A délkeleti szél kissé megélénkül, viszont a nappali hőmérsékletek 35-38 fok között alakulnak, késő estére pedig mindössze 28-30 fok közé hűl a levegő. Szombaton túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő délkeleti légmozgással, a hajnali hőmérsékletek 20-25 fok között alakulnak, míg a délutáni órákra 36-38 fokra számíthatunk majd. Aztán a hét utolsó napján, vasárnap szintén meleg lesz, és míg a hajnali órákra 21-23 fokra hűl a levegő hőmérséklete, addig a nappali hőmérsékletek már elérik a 40 fokot is. És ez így lesz egészen augusztus 7-8-áig.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
4: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
3: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
5: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
3: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És elérkezett az a pillanat, amikor megtudhatjuk, hogy a csillagok mit jósolnak nekünk a mai napra. Kedves Kos, pénteken sokkal könnyebben megtalálod a közös hangot azokkal, akikkel volt nézeteltérésed mostanában. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakihez, és még az is lehet, hogy kellemes meglepetés ér. Ne sietesd a dolgokat, a mai nap szépen kibontja a lehetőségeket, de csak ha elég türelmes vagy, és nem rohansz az események elébe. Bika. A halakholt segít lelassítani egy kicsit, és végre figyelni arra, ami igazán fontos. Egy baráti vagy családi kapcsolatban most sokat jelenthet egy kedves gesztus, vagy néhány őszinte mondat. Jó érzés lesz megtapasztalni, hogy kölcsönös a bizalom. Ikrek. Ma könnyebben nyílsz meg mások előtt, egyszerűen könnyebben kialakul az a bizalmas légkör, amiben igazán oldottan érezheted magad. Egy beszélgetés során olyan gondolat hangozhat el, amely új megvilágításba helyez egy régi helyzetet. Hallgassa meg érzéseidre, mert most tűpontosak lehetnek. Rák. Kifejezetten harmonikus energiák vesznek körül pénteken, egy régóta halogatott találkozás vagy telefonhívás sokkal jobban sikerülhet, mint számítottál rá. Ha kimondod, amit érzel, megértésre találsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A mai nap emlékeztet arra, hogy milyen örömteli is, amikor igazán bizalmasan tudsz kapcsolódni a másikhoz. Valaki kész meghallgatni, támogatni, vagy egyszerűen csak melletted lenni. Fogadd el ezt a közeledést, mert sok erőt adhat. Szűz. Kapcsolataid kerülnek fókuszban, és most minden adott ahhoz, hogy rendezz egy kisebb nézeteltérést. A másik fél sokkal nyitottabb lehet, mint az elmúlt napokban, és most a kompromisszum sem esik olyan nehezetekre. Egy közös terv is körvonalazódhat, ami mindkettőtöket lelkesíti. Mérleg! Pénteken különösen jó érzéked lesz ahhoz, hogy teremts harmóniát magad körül. Ráadásul valakitől olyan kedves gesztust kapsz, ami nagy hatást gyakorol rád. Lehet ez egy igazán jó leső elismerés is. A nap végére elégedetten nézhetsz vissza erre a nagyon jól sikerült beszélgetésre. Skorpió, a halakholt támogatja az érzelmi életedet, ezért ma könnyebb lesz megmutatnod, mi zajlik benned. Egy közeli kapcsolat mélyülhet el, vagy egy új ismertség válhat különösen fontossá. Engedd, hogy a dolgok természetes ritmusukban alakuljanak, de légy nagyon nyitott.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És végül az utolsó felvonás a napi horoszkópban. Nyilas, pénteken megtapasztalhatod, hogy néha milyen kevés is elég ahhoz, hogy helyre billenjenek benned a dolgok. Most például a szuper péntek este, amikor mintha minden helyén lenne. Egy közös program vagy hosszabb beszélgetés közelebb hozhat benneteket a pároddal. Bak. Ma könnyebben megtalálod a megfelelő szavakat, még egy kényes helyzetben is. Érdemes tisztázni egy félreértést, mert a másik fél valóban kíváncsi arra, amit mondani szeretnél. Szóval a nyitottság most meghozza az eredményét, lesz egy szép élményed a másikkal. Vízöntő. Ez egy szeretetteljes, sőt romantikus nap lesz, leszámítva persze a délelőtti nyüzsgést. Ennél több is történhet. Egy váratlan találkozás vagy kedves üzenet feldobhatja a napodat. Légy nyitott azokra, akik közeledni szeretnének hozzád. És végül halak. A hold ma belép a jegyedbe, ezért ma különösen erős az intuíciód és az empátiád. Könnyen ráérzel arra, mire van szüksége egy számodra fontos embernek, és ez kölcsönösen szép élményt hozhat. A péntek egyik legnagyobb ajándéka az lehet, hogy valakihez közelebb kerülsz, mint valaha.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A Follow the Flow-val gondolati síkon ugyan, de a télbe repültünk, ez volt a Tél a Rádió Moston 11 óra előtt, és hát kedves hallgatók, én megköszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy július utolsó napját velem indítottátok el. Átadlak benneteket Györfi Bettának, ő érkezik 11 után itt a Rádió Moston. Szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak, Ród Balázsi Hunor köszöni a figyelmet, Gwen Stefani és Akon Dalával búcsúzom, jön a The Sweet Escape, viszont hallásra!

0: Hírek most!
1: Lezárult a búza aratása a Finó területein. Még pár napig jelentkezhetnek a diákok az MCC programjaiba. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Még pár napig várják a jelentkezőket az MCC két kaposvári programjába. Az egyetemi programra augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok a fiatalok, akik Pécsett, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat és kollégiumi lehetőséget is kínál. Emellett a kaposvári MCC FIT programba július 31-éig, tehát ma éjfélig várják a leendő 5-es diákok jelentkezését. A szeptemberben induló képzésen a fiatalok többek között a robotika, a csillagászat, a pénzügyek és az építészet világával ismerkedhetnek meg játékos, interaktív foglalkozásokon. Lezárult a búza aratása a Finó Farm területein, miközben már megkezdődtek a kukorica silózásának előkészületei. A gazdaságban idén több mint 800 hektárról csaknem 4718 tonna étkezési és takarmánybúzát takarítottak be. Emellett befejeződött a vetőmagbúza és a tritikári aratása is. A Finó csoport tájékoztatása szerint a betakarított termények jelentős része a mintegy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, megalapozva a tejtermelést és a tejtermékek minőségét. A nyári időszakban folyamatos a kaszálás, a növényvédelmi munka és az öntözés is. Három fán például közel 400 hektáron gondoskodnak a popcorn kukorica és a szója vízpótlásáról. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-éig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak be jelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a Felvi oldalán érhető el. Több mint egy évtizede eltűnt személyautó roncsai kerültek elő a Dunából, Szob térségében a rendkívül alacsony vízállás miatt. A járművet az önkormányzati és a nagymarosi önkéntes tűzoltók emelték ki a folyóból, miután a part közelében láthatóvá vált az elmerült autó egy része. A búvárok rögzítették a roncsot, amelyet csörlő segítségével vontattak a szárazföldre, majd átadták a hatóságoknak. A mentés során a tűzoltóknak mintegy 50-60 a járműbe szorult halat is sikerült visszajuttatniuk a Dunába. Később a közösségi médiában jelentkezett az autó korábbi tulajdonosa, aki elmondta, a gépkocsinak 13 évvel ezelőtt veszett nyoma.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
2: Üdvözlök mindenkit, hello, 4 perccel múlt el 11 óra, szép pénteki napot kívánok nektek, hurrá, újra jön egy hétvége, ez persze azoknak felszabadító leginkább, akik az egész hetet végig nyomták munkával. De az időjárás az bizony nem lesz felszabadító, ha a forróság velünk tart, és remélem ti is, itt a 91.2 maradtok, és hallgatjátok Bylex és a Svebdalát, majd Calvin Harris és Rag & Bone Man párosa után.

Ez volt Bobby Brown slágere, a Took and Play That Game című, a Rádió Moston hallgattuk. Na, ma reggel is láttatok hőlégballonokat? Egyelőre az időjárás engedte az összes felszállást, amit terveztek, és a kaposvármost.hu Facebook oldalának bejegyzés alatt bizony már sok képet lehet látni arról, hogy ki hol látta, egészen közelről is tele van most tényleg a közösségi felület, legalábbis a kaposváriak képeivel mindenképpen. Tegnap rengetegen voltak a Városligetben is délután, és várhatóan ma is este majd felszállhatnak újra a hőlégballonok. Kövessétek az eseményeket akár a kaposvármost.hu vagy a kaposvári hőlégballon verseny oldalán. És kövessetek minket is, a legjobb, hogy itt vagytok a 91.2-n, és jön ezzel a dalával Julikát és Zuhecker közösen most. Vajon

Fiatalban énekelte Baby Goodbye című dalát a rádió moston. 2 perc múlva lesz 12:30. Feltételezem, ebben a reggeli hőségben sokan veszik az irányt a Balcsi felé, bár elég szomorú a látvány a déli parton, hogy mennyire sekély a víz. Bizonyos helyeken Balatonfenyvesen, Balatonmárián komoly iszapszigetek alakultak ki. Annyira kevés a víz kedvenc tavunkban. S bár problémát ez okozott például a Balaton átúszással kapcsolatban is, megoldották a helyzetet, és végre meg is rendezik a Balaton átúszást holnap. A nevezést az időpont változással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszám limit eléréséig, de legkésőbb délig van nyitva. Tehát még fél órája van annak, aki úgy határoz most rögtön, hogy holnap teljesíti a Balaton átúszást. Persze ezt csak akkor tegyétek meg, hogyha az úszásban nyílt vízi tapasztalatotok is van. Az úszófolyosó mentén most is körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és kaphatnak vizet, szőlőcukrot. A Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást ugye eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de többször elhalasztották.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Liz és Orsova Ireni közös dala volt ez, a hányadik című, ha rádió mostanos sokadikat hallgathattuk már együtt ezen a napon, és még rengeteggel várunk benneteket. Cici Peniston klasszikusával Taylor Swift is fog énekelni, jön az NSYNC és Tate McRae, most pedig Stromae az All or Some Dance cíművel, közben pedig várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat, hiszen SMS, Viber és telefonszámunk él, működik, ez pedig a 70 32 32 355.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jövő héten szúnyoggyérítés lesz Kaposváron. Nagy nevekkel erősít a Csiki a következő évadban. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípő szúnyogállomány miatt, jelentette Bessit a Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukció munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen gáz alá helyezték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás zajlik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth-Lajos utcában a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalomirányításra kell számítani. Új rendezőkkel és új bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kaposvári Csiki Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a napokban Szász János film- és színházi rendezővel, valamint társulathoz állandó rendezőként csatlakozó Hargitai Istvánnal egyeztetett a következő évad művészi terveiről. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, Hargitai Iván pedig Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című darabját rendezi. A színház közlése szerint a két produkció az évad kiemelt bemutatói közé tartozik. Közben a 2026-27-es évad bérletértékesítése már megkezdődött, szeptemberben és októberben pedig több népszerű előadást is műsorra tűznek bérletszünetben. A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagy díjat. A Balaton tókerülő vitorlás versenyén az Eresem több mint 13,5 órás verseny után elsőként ért célba Balatonfüreden. A második helyen a Process Solutions, a harmadikon pedig a címvédő Audi 50-50 végzett. Vasárnap ismét üzembe állhat a Dunamenti erőmű meghibásodott G3-as blokkja. A Százhalombattai erőmű közlése szerint a javítás és a szükséges ellenőrzések a hétvégén befejeződnek, így a 380 megawattos egység újra termelheti majd az áramot. A meghibásodást még szerdán egy tervezett indítás során észlelték, a blokkot biztonságosan leállították. Az erőmű többi termelőegysége ez idő alatt is zavartalanul működik, így folyamatosan támogatja a hazai villamos energiarendszert.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Győrfi Betta.
0: Győrfi Betta.
3: Győrfi Betta.
4: 5 perccel múlt el 12 óra, legyen szuper a péntek délutánotok, és végezzetek mielőbb a feladatokkal, hogy a számotokra legkellemesebb helyen vészeljétek át a forróságot. Bárhogy is legyetek, közben szóljon a rádió most. Mindjárt Cyril jön a Philittel, most pedig Ray Dalton a Do It Again című talán.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Tingerik zenélt, Oggy Szó címmel a Rádió Moston, 2 perccel 4:01 után egy klasszikussal folytatjuk, mégpedig a 80-as évek és aztán évtizedeken át a rádiók és esküvők egyik legismertebb romantikus slágerével. Richard Marx a dalt feleségének írta, aki akkor éppen Dél-Afrikában forgatott, így hosszabb időre távol volt tőle, és a dal tulajdonképpen egy szerelmes levélből született, milyen szép. Eredetileg ráadásul Richard Marx ezt Barbara Streisand számára írta, de ő nem énekelte fel, úgyhogy Richard Marx saját maga adta ki, és milyen jól tette, mert ez lett az egyik legismertebb szerelmes dal. A Righty Reading című szól most.

0: Programajánló. Vár benneteket a Kultik mozi, késő estig hűsölni, és közben a Vajana, a Momo, a Pókember vadonatúj napcímű újdonságot is megnézhetitek, vagy a Minyonok és szörnyek, az Odüsszeie, a Sivatag fia, a Toy Story 5, Megszállottság és Motor City című filmek közül valamelyiket. A Zselici Csillagparkba is hívnak benneteket ezen a napon. Délután 4 órától lesznek nyitva, ahogy majd szombaton is. A nap távcsöves megfigyelésére is sor kerülhet, aztán a Zselici Csillagos égbolt megismerésére lesz planetárium, tárgyami filmvetítés és éjszakai távcsöves bemutató. Erre mindenképpen jelentkezzetek előre, de a többi eseményre is érdemes, mert most már egyre kevesebb a szabad hely. A Balcsi parton a Kult kikötőben ma este 8:30-tól Balatonbogdáron a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertjét lehet meghallgatni, a meghívott vendég Malek Andrea lesz. Balatonföldváron pedig Beck Grecsó estet tartanak, Szeretet vesző béke címmel 8:30-től ugyancsak. A szombati napon az Ekroi Diakosság című előadás Balatonbogláron lesz megtekinthető, Balaton Szárszón pedig a Pál utcai fiúk című darabot nézhetitek meg. A gyerkőcöket szombaton Balatonföldváron Pöttyös Panni és Kockás Peti várja a Varázsházikóval, Balaton Szárszón pedig a Kukaszörny című előadásra hívják a gyerkőcöket 10:30-től vasárnap. De lesz más is a Balcsi parton, gospel koncert, hip-hop és modern tánc bemutató Balatonfenyvesen, Buli Balatonszárszón retro zenékkel ma például, zenés nyárestéket tartanak a Platán strandon Balatonbogáron, és Fonyódon is zajlanak a Vigadó téren nyári programok. Szinte minden nap. És persze a Lellei Bor hétre is hívnak benneteket, meg a környéken több falunapot is rendeznek majd a hétvégén. Nagy Szakácsiban az Ízek Fesztiválja főzőverseny és koncert lesz. Augusztus 1-én, vagyis holnap pogácsa sütőversennyel, polgármesterek főzőversenyével, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal és ingyenes koncertekkel.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: I thought that I've been hurt before.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A brigádom, mikor az este jön, üvöltő farkasok a hegytetőn, a bugi már a lábam van megint, fogadjunk egy reggelre.

A Well Hello slágerét hallgattuk, erre már nem fogok emlékezni címmel szólt a rádió moston. Hát szerintem sokáig fogunk emlékezni erre a nyárra, hogy micsoda forróság volt, ugye június végén is, meg július végén, augusztus elején is váránk néhány, vagy egy kicsivel több pusztítóan meleg nap, de sokkal könnyebb elviselni így együtt, és főleg úgy, hogy még írtok is nekünk. Mike is megtette ezt, azt írja, sziasztok, aki ma kint dolgozik ebben a 38 fokban, annak hatalmas tisztelet. Mert olyan meleg van, hogy még az árnyék is árnyékot keres. Vigyázzon mindenki magára, igyatok sok folyadékot, szóljon a rádió, forogjon a ventilátor, és fogjon a hideg limonádé, kellemes hétvégét mindenkinek. Mike, szépen összefoglaltad, amit én is mondhattam volna, de sokkal jobb így, hogy te megírtad. Én is ugyanezt kívánom mindenkinek, és játszom nektek, mindjárt Pink dalát jön, Declan Gene Donovan és a Farnham Blondes most.

0: Többször is akarom veled ezt még.
1: Reklám.
2: Cherry Tigo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek. Most!
3: Áramszünet volt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Közönségkedvenc játékos tér vissza a KNRC csapatába. Jó napot kívánok, 1 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Átmenetileg megszűnt az elsődleges áramellátás tegnap a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében, a kora délutáni órákban egy előre nem látható műszaki meghibásodás miatt. A kórház tájékoztatása szerint a kiemelt betegellátó egységek, köztük a központi műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így a betegellátás ezekben az egységekben zavartalan maradt. Az északi tömb fekvőbeteg osztályain átmenetileg nem volt elektromos áram és automata hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más hagyományos módszerekkel igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, és a teljes áramellátás még tegnap helyreállt. Súlyos asszály nehezíti a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halas tavainak működését is. A társaság vezérigazgatója, Szári Zsolt közölte, eddigi legnagyobb asszálykrízisüket élik át, ezért több helyen már hetek óta kárelhárító halászatokat végeznek. A legkritikusabb a helyzet Irmapusztán, ahol 2 tó már kiszáradt, a többiben pedig veszélyesen alacsony a vízszint, a halak alig táplálkoznak. Más telepeken egyelőre kedvezőbb a helyzet, de az utánpótlást jelentő víz több helyen már hetek óta nem érkezik. A vezérigazgató szerint a következő egy hét kulcsfontosságú lesz a halállomány szempontjából. Elfogtak egy évek óta bujkáló kaposvári férfit a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án Kaposváron igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztését. Visszatér Kaposvárra a női röplabda csapatba Bruna Pezey, a francia szélső ütő a 2026-27-es idényben ismét a KNRC női röplabda csapatát erősíti. A közönségkedvenc játékos korábban nagy szerepet vállalt a csapat Magyar Kupa ezüstérmében és Extraliga bronzérmében. Egy fővárosi szezon után pedig újra Kaposváron folytatja pályafutását. Kétszeresére bővítik a horvát-magyar földgázvezeték kapacitását. A horvát és a magyar földgázszállító ZRT megállapodása szerint a Horvátországból Magyarországra irányuló szállítási kapacitás óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre nő. A fejlesztés várhatóan 2026 végére készül el, és javítja majd Magyarország, valamint a térség földgázellátásának biztonságát.
1: Időjárás jelentés.
3: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: Ebben a nagy melegben elvágyódtok onnan, ahol éppen vagytok, így 5 perccel 1 óra után. Bárcsak lennék, ezt a vágyódást a Honey Beast és Daniel Figergő is közösen megénekli nem sokára. Előtte viszont jön a Jonas Brothers, Carol G-vel és az X című dal.

Katy Perry dala volt a Rádió Moston énekelt, 2:03. A nyár utolsó hónapjába lépünk holnap, augusztussal, és szerintem nagyon sok szülő fejében ott a véscsengő, hogy az iskola kezdéshez minden meglegyen, és lassan el kellene kezdeni beszerezni az eszközöket, főleg, hogyha elsőbe megy az a gyermek. De egyelőre kapcsolj ki! Van egy ilyen mozgalom is, nem tudom, hallottatok-e már róla, ami elsősorban a digitális eszközök használatának korlátozását szeretné népszerűsíteni. Nem csak az iskolában, hanem a családokban is ugyanaz legyen a szabály. Gödön van egy iskola, ahol látványosan javult az elsősök idegrendszeri érettsége a mérések szerint, miután nem csak az intézményben, hanem a családokban is jelentősen visszaszorították az okostelefonok és a digitális eszközök használatát. Az iskola évről évre javuló eredményekről számolt be. 2018-ban döntöttek úgy a szülőkkel együtt egyébként, hogy az iskola kezdő gyerekek otthoni környezetében is jelentősen visszaszorítják az okostelefonok, a digitális játékok és a közösségi oldalak használatát. A beszámoló szerint ennek hatására a családok mindennapjaiban több lett a mozgás, a személyes együtt töltött idő, a művészeti tevékenység, miközben csökkent a képernyő előtt eltöltött idő. Ebből pedig az következett, hogy egyre jobb eredményeket mértek az elsősök idegrendszeri érettségében. Nos, a Kapcsolj ki mozgalom ősszel országos iskolai akkreditációs programot indít, tehát szeretnék, hogyha mindenhova eljutna ez a kezdeményezés, természetesen a gyermekekért. A kezdeményezők szerint a jövő modern iskolája nem attól lesz korszerű, hogy minél több digitális eszközt használ, hanem attól, hogy a gyermekek egészséges idegrendszeri fejlődését és a gondolkodási készségek megalapozását helyezi előtérbe. Amíg viszont ehhez a kezdeményezéshez nem tudtok kapcsolódni, addig tegyetek meg otthon ti mindent annak érdekében, hogy ez a gyermek egészségesen fejlődjön. Mi pedig azért teszünk meg mindent, hogy továbbra is jól szórakozzatok, úgyhogy itt van Esztelle, az OA.

0: Ért. Időjárás jelentés.
1: 39 fokot mutatnak a hőmérők így fél kettőkor. Felhővel sehol sem találkozhatunk az országban, és ugye ez így lesz jó pár napig még. Na meg éjszakákon át 20-22 fokra ébredhetünk hajnalban, de reggel már lesz 26-28 fok, és holnap is 39 fokra kell készülnünk. Akár 40 fok is lehet vasárnaptól folyamatosan jövő hét péntekig, szombatig. A hajnalok általában 20-23, aztán 24 fokosak lesznek. Változás talán az augusztus 10-i héten várható. Akkor jöhet egy kis csapadék, és mérséklődik a meleg, de még mindig 30 fok fölött lesznek a napi csúcsok.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta a tudatos napvédelemért. Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Gellér énekelt a rádió moston, Unom már című dalával sokan együtt éreznek szerintem, akik a munkahelyükön ülnek, és már nagyon mennének. Halljuk a milliónyi hangot. És ott a Nosztól is fogjuk, a Million Voices című dallal folytatjuk, aztán jön Jason Derulo és Emily Sandé is még a legfrissebb hírekig. Tartsatok velünk, és írjátok meg, hogy vészelitek át a következő napokat. Mik a tervek? 70 32 32 355 SMS és Viber üzenetek ide jöhetnek.

0: Hírek most!
1: Változott a közlekedés az Anna utcában zajló felújítások miatt. Még lehet jelentkezni az MCC diák programjaira. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Ezek a Rádió Most hírei 2 órakor. Útburkolati és távhőellátási munkálatok miatt mától, azaz július 31-től augusztus 19-ig forgalmi változásokra kell számítani Kaposváron az Anna utcában. A gépjármű forgalom félpályán továbbra is haladhat, a helyi és helyközi autóbuszok azonban terelő útvonalon közlekednek. Több járat a Baross Gábor utca, Hársfa utca, Pécsi utca útvonalon halad, emiatt egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Hársfa utcában. A 42-es, 43-as, 47-es és 82-es járatok szintén módosított útvonalon közlekednek. A Kaposvári Közlekedési ZRT jelezte, hogy a munkálatok miatt néhány perces menetidő növekedésre is lehet számítani. Még pár napig várják a jelentkezőket az MCC két kaposvári programjába. Az egyetemi programra augusztus 2-ig adhatják be kérelmüket azok a fiatalok, akik Pécsett, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat és kollégiumi lehetőséget is kínál. Emellett a Kaposvári MCC FIT programba július 31-ig, tehát ma éjfélig várják a leendő 5-es diákok jelentkezését. A szeptemberben induló képzésen a fiatalok többek között a robotika, a csillagászat, a pénzügyek és az építészet világával ismerkedhetnek meg játékos, interaktív foglalkozásokon. Őrizetbe vették azt a két férfit, akiket vezetői engedély nélkül közlekedve ellenőriztek a rendőrök Somogyban. Juta külterületén egy 22 éves sofőrt igazoltattak, akinél az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Ráadásul az általa vezetett autó ki volt tiltva a forgalomból, és a férfinak soha nem volt jogosítványa. A rendőrök előállították, ellene büntető és szabálysértési eljárás indult. Marcali belterületén pedig egy 33 éves helyi férfit ellenőriztek, aki szintén vezetői engedély nélkül vezetett, őt szabálysértési őrizetbe vették. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-ig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak bejelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a felvi oldalán érhető el.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Kapunk bőven ezekben a napokban a nyári napsütésből, az biztos. És még rádobunk egy lapáttal a Corsa Summer Sunshine című daluk jön, aztán Neo újdonsága, és majd Nighty Boy és Sam Smith párosa is szórakoztat egy kis dudorászással bennünket. Ti is tegyetek így, legyen dudorászós a délutánotok.

Calvin Harris és Clementine Douglas közös dala a Blessings szólt a rádió moston. Komoly problémát jelent ez a forróság és aszályos időszak hazánkban is. Rendkívüli készültségeket rendeltek el a vízhasználat és energiahasználat terén. Jó, ha ti is egy kicsit tudatosabbak vagytok ezekben a napokban, hogy mennyit használtok vízből és áramból. Bízunk benne, hogy komolyabb korlátozásra nem lesz szükség az országban. Viszont az ivóvíz hiány ugye világméretű probléma. Az ez elleni küzdelemben egy új technológia kínálhat reményt. Naponta 1000 liter tiszta vizet csinál a levegőből. Egy Nobel-díjas tudós találmányáról van szó. A kémikust egyébként tavaly Nobel-díjjal tüntették ki találmánya okán, amely közvetlenül a levegő páratartalmából állít elő ivóvizet. Az általa alapított vállalat konténer méretű berendezése egy különleges molekuláris szinten tervezett anyag segítségével működik, kizárólag alacsony hőmérsékletű környezeti hőt használ, így akár a sivatagban vagy egy áramkimaradással járó vihar után is képes naponta 1000 liter tiszta vizet kinyerni. Az ENSZ adatai szerint 2,2 milliárd ember még mindig nem jut biztonságos ivóvízhez a Földön, ami még sürgetőbbé teszi az ilyen újítások alkalmazását. A kutató, aki maga is egy jordániai menekült közösségben vezetékes víz nélkül nőtt fel, úgy véli, a tudomány már megalkotta a válaszokat, most a döntéshozók bátorságán múlik, hogy ezek a megoldások eljussanak a rászorulókhoz. Sokszor nehéz a dolgunk a döntéshozókkal, de bízunk benne, hogy ők is látják, hogy mire van szüksége az emberiségnek a Földnek. És azon túl, hogy nekünk jelenleg szükségünk van hűs helyre, sok-sok folyadékra, szerintem szükségetek van egy weekend arra is. A Dancing in the Flames szól mindjárt, de előbb jön 50 Cent a finom candy shopjával.

American Girls című dal állt a rádió moston. Márciusban jelent meg az énekes negyedik stúdióalbuma, amin ez a dal is szerepelt. Elsőre talán úgy tűnik, hogy egy könnyed popsláger, de valójában arról szól, hogy milyen érzés látni, hogy a barátaink sorra megtalálják életük párját, miközben mi még keressük a saját utunkat. Harry szerint ez az egyik legszemélyesebb és legőszintébb dal az új albumáról. Biztos vagyok benne, hogy ezen a hétvégén is sokan kötik össze majd életüket a környéken. Lesznek esküvők, lagzik, gratulálok előre is az ifjú párnak, akik pedig szingliként vesznek részt ezeken az eseményeken, azok csak tartsák nyitva a szemüket. Annyi minden megtörténhet egy ilyen estén. Na meg egy péntek délutánon is az fog történni, hogy Rosé Messi című dalát énekli a Lost Frequencies.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Benzo Moon énekelte Beautiful Things című dalát a Rádió Moston. Kívánom, hogy sok-sok gyönyörűség legyen az életetekben, a napjaitokban, még ilyen forróságban is. Remekül szórakozzatok, bármit is csináltok majd a hétvégén, főleg a szülinapot ünnepeltek. Na, akkor aztán tényleg legyen remek a hangulat. Jennifer Lopez a napokban ünnepelte 57. születésnapját, és nagyon is úgy néz ki, hogy kitűnő formában van, Európában pihent a családjával, közben pedig azt üzente a rajongóknak, ha kitartunk, az élet egyre jobb lesz. Hát kitartást, hölgyek, urak! Jön Jennifer Lopez, a Jenny from the Block címűjével.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, noná, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Már készül a Csiki új évada. Rollereseket ellenőriznek a jövő héten Kaposváron. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hozom önöknek 3 órakor. Új rendezőkkel és új bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kaposvári Csiki Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a napokban Szász János film- és színházi rendezővel, valamint társulathoz állandó rendezőként csatlakozó Hargitai Istvánnal egyeztetett a következő évad művészi terveiről. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, Hargitai Iván pedig Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című darabját rendezi. A színház közlése szerint a két produkció az évad kiemelt bemutatói közé tartozik. Közben a 2026-27-es évad bérletértékesítése már megkezdődött, szeptemberben és októberben pedig több népszerű előadást is műsorra tűznek bérletszünetben. Az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrzik jövő héttől Kaposváron. A rendőrség és a közterületfelügyelet elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetekre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat és a többi közlekedőt. A hatóságok hangsúlyozzák, az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Súlyos asszály nehezíti a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halas tavainak működését is. A társaság vezérigazgatója, Szári Zsolt közölte, eddigi legnagyobb asszálykrízisüket érik át, ezért több helyen már hetek óta kárelhárító halászatokat végeznek. A legkritikusabb a helyzet Irma pusztán, ahol 2 tó már kiszáradt, a többiben pedig veszélyesen alacsony a vízszint, a halak alig táplálkoznak. Más telepeken egyelőre kedvezőbb a helyzet, de az utánpótlást jelentő víz több helyen már hetek óta nem érkezik. A vezérigazgató szerint a következő egy hét kulcsfontosságú lesz a halállomány szempontjából. Kimerült szapost mentettek a vízirendőrök a Balatonon. A vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei csütörtökön a parton mintegy 2800 méterre észlelték a férfit, aki segítséget kért a sodródó szápról. A férfi elmondta, hogy túlságosan eltávolodott a parttól, és elfáradása miatt már nem tudott volna biztonságosan visszajutni. A rendőrök a sporteszközt és a férfit szolgálati hajójukkal a partra szállították. Budapest nem kapcsolja fel a díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, utasította a budapesti közműveket, hogy egy ilyen helyzetben a több mint 300 fővárosi épület díszkivilágítása maradjon kikapcsolva. A közvilágítást az intézkedés nem érinti. A főpolgármester szerint ezzel jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani a kritikus időszakban, és arra kérte a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
5: Györfi Betta. Nincs jobb szó rá tényleg, mint hogy változatos a zenei kínálatunk. Dave Dugetta, az Alphaville és Eva Max közösen hozza majd a Forever Young című klasszikus feldolgozását. Előtte Ákos az Időszigettel érkezik, és az Ace of Base-szel látogatunk el a 90-es évek végére. Ez az Always Have, Always Will című daluk.

Ez volt Tomi dala, a Hula Hoop című a Rádió Moston. A hírekben is elhangzott, hogy vége a türelmi időnek. A rendőrség, a Somogy vármegyei rendőrség bejelentette, hogy eddig tartott, hogy csak figyelmeztetik a rollereseket. Például a főutcán, a Kossuth téren videót is tettek közzé arról, hogy száguldoznak továbbra is ott sokan, pedig már tilos. Szóval közös ellenőrzések indulnak Kaposváron a rolleresek biztonságos közlekedéséért. Augusztus 3-ától várható a fokozott ellenőrzés hétfőtől. A rolleresek érezhetik tehát, hogy folyamatosan figyelik majd őket, hogy a szabályokat betartják-e. Természetesen nem bírságolni akarnak, hanem a baleseteket megelőzni és a gyalogosok, valamint a közlekedők biztonságát növelni. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak például a sétálóövezetben érvényes szabályok betartására, a tiltott helyen történő közlekedésre, a veszélyes másokat veszélyeztető közlekedési magatartásra. Fontos tudni, ugye, hogy Kaposváron a belváros kijelölt sétálóövezetében elektromos rollerrel közlekedni tilos. Ott a roller csak tolni lehet. A szabályszegők bizony bírságra számíthatnak, úgyhogy tartsátok ezt észben, kedves rolleresek, és tartsátok be a szabályokat is. Vigyázzon mindenki magára, jöhetnek a közlekedési infók a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Most a Sunset Boulevardon járunk, Selena Gomez és Benny Blanco társaságában.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
1: általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson meg,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hazafelé?
3: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Krisztiával az utunk a pokolba vezetett, illetve hát ott is érezhetjük végül is ilyen időben magunkat. A pokol tüze éget bennünket a 40 fokos kánikulában. A rádió mostan viszont továbbra is üdítő dalokat hallgathattok, így Avicii segélykérését. Elő a Blackkel közösen készült az SOS, előtte jön a Follow the Flow, most pedig Enesztése, ez a High and Low című dal. Kitartást mindenkinek!

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Sárgatabotász című, ez pedig a rádió most, 2:34, ugye szokták mondani, hogy 11 és 3 óra között ne tartózkodjunk a napon az erős UV-sugárzás miatt, hát ezt most jócskán ki lehet húzni ezt az időszakot, mert még most is perzselő a forróság, és ha nem védjük a bőrünket, komoly betegség is kialakulhat, mindenki hallott már a melanómáról. Sokan tévesen azt hiszik, elég reggel egyszer bekenni magunkat naptejjel, vagy fényvédőt tenni az arcra, de igazából főleg strandoláskor vagy erősebb izzadás után újra alkalmazni kell. Ráadásul, amit a legtöbben, sőt szinte mindenki kihagy, az a fejbőr és a kézfejek. Pedig nagyon fontos lenne ezeket a testrészeket is óvni, hiszen sajnos itt alakul ki gyakran bőrrák. Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek ritkul a hajuk vagy kopaszodnak, hiszen a fejbőrt ilyenkor közvetlen napsugárzás éri. Nem csak széles karimájú kalap viselése ajánlott, hanem kifejezetten fejbőrre használható fényvédő spré vagy krém alkalmazása is. Legyen ez most már rutin, hogy véditek a bőrötöket, és legyen az is rutin, hogy velünk rádióztok. Jön Ronan Keating.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Újabb szúnyoggyérítést rendeltek el Kaposváron. Hamarosan helyreáll a közlekedési rend a Bajcsiban. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette be Szita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukció munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen gáz alá helyezték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás zajlik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalomirányításra kell számítani. Kiemelkedő eredményt ért el a kaposvári SC Eötvös Loránd Műszaki Technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a röntakadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az ötvösös diák is. Szombattól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán. A meghibásodott blokk javításához szükséges alkatrész megérkezett, így a péntek esti próbaüzem után helyreállhat a közel 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő ugyanakkor figyelmeztetett, az ország továbbra is rendkívüli energetikai helyzettel néz szembe, mivel a Duna rekordalacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel üzemel. Arra kérte a lakosságot, hogy a csúcsidőszakban délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint mérsékeljék áramfogyasztásukat. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-éig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak bejelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a Felvi oldalán érhető el.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is folytatódik a derült, napos, főleg száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. A nappali hőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, és késő estére is csupán 28-30 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: 4 perc elmúlt el 4 óra, Justin Biebert várjuk, Hughes-et egy friss darabbal, a Temptation cíművel, meg két ausztrál énekesnő is szórakoztat bennünket. Szia, és Kylie Minogue, ez a Dance Along.

0: Programajánló.
1: Vár benneteket a Kultik mozi, késő estig hűsölni, és közben a Vajana, a Momo, a Pókember vadonatúj nap című újdonságot is megnézhetitek, vagy a Minyonok és szörnyek, az Odüsszeie, a Sivatag fia, a Toy Story 5, Megszállottság és Motor City című filmek közül valamelyiket. A Zselici Csillagparkba is hívnak benneteket ezen a napon. Délután 4 órától lesznek nyitva, ahogy majd szombaton is. A nap távcsöves megfigyelésére is sor kerülhet, aztán a Zselici csillagos égbolt megismerésére lesz tárgyami filmvetítés és éjszakai távcsöves bemutató. Erre mindenképpen jelentkezzetek előre, de a többi eseményre is érdemes, mert most már egyre kevesebb a szabad hely. A Balcsi parton a Kult kikötőben ma este 8:30-tól Balatonbogdáron a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertjét lehet meghallgatni, a meghívott vendég Malek Andrea lesz. Balatonföldváron pedig Beck Grecsó estet tartanak, Szeretet vesző béke címmel 8:30-tól ugyancsak. A szombati napon az Ekroi gyilkosság című előadás Balatonbogláron lesz megtekinthető, Balaton Szárszón pedig a Pál utcai fiúk című darabot nézhetitek meg. A gyerkőcöket szombaton Balatonföldváron Pöttyös Panni és Kockás Peti várja a Varázsházikóval, Balaton Szárszón pedig a Kuka szörny című előadásra hívják a gyerkőcöket 10:30-től vasárnap. De lesz más is a Balcsi parton, gospel koncert, hip-hop és modern tánc bemutató Balatonfenyvesen, Buli Balatonszárszón retro zenékkel ma például, zenés nyárestéket tartanak a Platán strandon Balatonbogáron, és Fonyódon is zajlanak a Vigadó téren nyári programok. Szinte minden nap. És persze a Lellei Bor hétre is hívnak benneteket, meg a környéken több falunapot is rendeznek majd a hétvégén. Nagy Szakácsiban az Ízek Fesztiválja főzőverseny és koncert lesz. Augusztus 1-én, vagyis holnap pogácsa sütőversennyel, polgármesterek főzőversenyével, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal és ingyenes koncertekkel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! I'm

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Várunk ma is a képernyők elé benneteket a Kapospontban, például azzal, hogy augusztus 20-áig vigyázzák a fürdőzők biztonságát a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók. 7 település 10 strandján teljesítenek szolgálatot. Bábkészítés és drámajáték is szerepel a Bábszintér táborának programjai között. A résztvevők sokszor otthon is előadják, amit napközben tanultak. És több mint 300 őshonos gyümölcsfajtát rejt egy töröcskei kert, olyan almák és körték ezek, amelyek a piacról kiszorultak, mégis rendkívül értékesek. Megmutatjuk őket a Kapospontban ma este.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Dr. Béres és Veréb Tomi közös dalát hallgattuk, ugye nem bántad meg címmel a rádió mostan, és remélem, ugye ti sem bántátok meg, hogy ma is együtt rádióztunk, és maradtok itt a 91.2-n a továbbiakban is, meg a hétvégén is. A nagy hőség ellenszere tud lenni bizony a hangulatos háttérzene. Ezt pedig mi szolgáltatjuk itt a 91.2-n, mindjárt egy kis kubai érzést is. Orisász és Heather Headley érkezik a hírek előtt, meg Marics Peti, illetve most a Milky Chance, a Stolen Dance című dallal köszönök el tőletek mára, és még egyszer kellemes pihenést kívánok nektek a következő napokra. Györfi Bettát hallottátok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja. Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft.-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrzik jövő héttől Kaposváron. A rendőrség és a közterület felügyelet elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetekre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat és a többi közlekedőt. A hatóságok hangsúlyozzák, az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Lezárult a búza aratása a Finó Farm területein, miközben már megkezdődtek a kukorica silózásának előkészületei. A gazdaságban idén több mint 800 hektárról csaknem 4718 tonna étkezési és takarmánybúzát takarítottak be. Emellett befejeződött a vetőmagbúza és a tritikálé aratása is. A Finó csoport tájékoztatása szerint a betakarított termények jelentős része, mintegy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, megalapozva a tejtermelést és a tejtermékek minőségét. A nyári időszakban folyamatos a kaszálás, a növényvédelmi munka és az öntözés is. Három fán például közel 400 hektáron gondoskodnak a popcorn kukorica és a szója vízpótlásáról. Elfogtak egy évek óta bujkáló kaposvári férfit a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án Kaposváron igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztését. Kétszeresére bővítik a horvát-magyar földgázvezeték kapacitását. A horvát és a magyar földgáz szállító ZRT megállapodása szerint a Horvátországból Magyarországra irányuló szállítási kapacitás óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre nő. A fejlesztés várhatóan 2026 végére készül el, és javítja majd Magyarország, valamint a térség földgáz ellátásának biztonságát. Szombattól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán. A meghibásodott blokk javításához szükséges alkatrész megérkezett, így a péntek esti próbaüzem után helyreállhat a közel 400 megawattos termelő kapacitás. A kormányfő ugyanakkor figyelmeztetett, az ország továbbra is rendkívüli energetikai helyzettel néz szembe, mivel a Duna rekordalacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel üzemel. Arra kérte a lakosságot, hogy a csúcsidőszakban délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint mérsékeljék áramfogyasztásukat.
0: Időjárás jelentés.
4: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. július 31-e, péntek este 6 óra van. Kaposvár és a Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ma este is felszállnak a ballonok. Ma este ismét közös felszállással folytatódik a kaposvári hőlégballon találkozó. A ballonok az egykori Hunyadi laktanya területéről emelkednek a magasba, várhatóan 18 óra 15 perc után, mivel a későbbi időpont kedvezőbb repülési feltételeket biztosít. A jelenlegi előrejelzések szerint az enyhe délnyugati szél a Deseda irányába sodorja majd a ballonokat. A szervezők továbbra is arra kérik az érdeklődőket, hogy a fel- és leszállásokat csak biztonságos távolságból figyeljék, és semmiképp ne menjenek a ballonok, illetve a kosarak közelébe. Kiegészítő szúnyogírtás lesz jövő héten Kaposváron. Részleges kémiai szúnyoggyérítést rendeltek el Kaposváron a megnövekedett szúnyogártalom miatt. A kezelést augusztus 3-án alkonyatkor végzik el, szükség esetén augusztus 4-én vagy 5-én pótolják. A város továbbra is a biológiai gyérítést részesíti előnyben, de a szakemberek mérései szerint egyes területeken a csípésszám már óránként az 50-et is eléri, ezért indokolttá vált a kiegészítő kémiai védekezés. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a magánkertekben található pangóvizek és fedetlen esővízgyűjtők jelentősen hozzájárulnak a szúnyogok elszaporodásához. Véget ért a türelmi idő, elkezdik ellenőrizni a rollereseket Kaposváron. A kaposvári rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai augusztus 3-ától közösen ellenőrzik az elektromos rollerekkel közlekedőket és a rájuk vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a sétálóövezetben érvényes szabályok betartására, a tiltott helyen történő közlekedésre és a másokat veszélyeztető közlekedési magatartásra. Az akció célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a gyalogosok, valamint a közlekedők biztonságának növelése. Szász Jánossal és Hargitai Ivánnal készül az új évadra a Csiki. Két ismert rendezővel erősít a 2026-2027-es évadban a kaposvári Csiki Gergely Színház. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, míg az új állandó rendező Hargitai Iván Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című művét rendezi. A színház vezetése szerint a két alkotó érkezése meghatározó szerepet játszik majd a következő évad művészi arculatának kialakításában. A teátrum közben már megkezdte a bérletértékesítést, és szeptembertől több népszerű előadással is várja a közönséget. Egyeztettek a kormányhivatal szakemberei. A Kaposváron épülő Sziszecsám török üveggyár beruházásáról egyeztettek a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei. A megbeszélésen a környezetvédelmi, építésügyi, tűzvédelmi, iparbiztonsági és műszaki biztonsági területek képviselői összehangolták a kivitelezéshez és a későbbi üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági feladatokat. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az egyeztetés célja az volt, hogy a beruházás a vonatkozó előírásoknak megfelelően biztonságosan valósuljon meg. Áramszünet volt a kaposvári kórházban. Átmenetileg megszűnt az áramellátás a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében egy váratlan műszaki hiba miatt. A kiemelt betegellátó egységek, köztük a műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így ezekben az ellátás zavartalan maradt. A fekvőbeteg osztályokon átmenetileg nem működött a hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más megoldásokkal igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, a teljes áramellátás pedig már helyreállt. Jól halad a munka a finó szántóföldjein. A nyári mezőgazdasági munkák továbbra is folyamatosak a finó farm területein, ahol az öntözés, a növényvédelem és a kaszálás mellett már a kukorica silózására is készülnek. Háromfán közel 400 hektáron biztosítják a popcorn kukorica és a szója megfelelő vízellátását. Közben befejeződött az idei búza betakarítása is, A kaposvári gazdaság több mint 850 hektárról csak nem 5000 tonna étkezési és takarmánybúzát takarított be, valamint lezárta a vetőmagbúza és a tritikálé aratását. A Finó csoport közlése szerint a termények jelentős része, amint egy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, így fontos szerepet játszik a tejtermelés fenntartásában és a kiváló minőségű tejtermékek előállításában. Kimerült Szapost mentettek a vízi rendőrök. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai csütörtökön a parttól közel 3 kilométerre észlelték, hogy egy személy segítséget kért egy sodródó szapon ülve. A helyszínre siettek, ahol a férfi a rendőröknek elmondta, hogy nagyon eltávolodott a partról, elfáradt és önerőből már nem tudott visszajutni. Az egyenruhások a sporteszközt a szolgálati kisgéphajóba emelték, és utasával együtt a partra szállították. Évek óta bujkált a kaposvári férfi, most kapták el a rendőrök. A kaposvári rendőrök csütörtök délután Kaposváron ellenőriztek egy gépkocsi vezetőt. Az igazoltatás során kiderült, hogy az autó egyik utasa ellen 3 éve elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg a börtönbüntetését. A 24 éves helyi lakost elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. A balatoni halállományt is veszélyezteti az aszály. Rendkívüli aszály sújtja a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tógazdaságait, ahol már a halállomány megmentése érdekében is beavatkozásokra van szükség. A társaság vezérigazgatója Szári Zsolt szerint történetük egyik legsúlyosabb vízhiányos időszakát élik, ezért több helyszínen hetek óta kényszerhalászatokat végeznek. A legnehezebb körülmények Irma-pusztán alakultak ki, ahol 2 tó már teljesen kiszáradt, a megmaradt tavakban pedig jelentősen lecsökkent a vízszint, ami a halak táplálkozását és fejlődését is veszélyezteti. Más gazdaságokban még jobb az állapot, de ott is gondot okoz, hogy a vízpótlás több helyen már hosszabb ideje elmarad. A szakemberek szerint a következő napok időjárása meghatározó lesz a halállomány jövője szempontjából. Visszatérő játékossal erősít a KHG-KNRC. Visszatér a kaposvári női röplabda klubhoz a francia szélső ütő Bruna Pezei. A közönség kedvenc játékosa 2024-25-ös idényben Magyar Kupa ezüst és Extraliga bronzérmet nyert a csapattal, majd egy újpesti szezon után igazolt vissza Kaposvárra. Pezei azt mondta, azért választotta ismét a KNRC-t, mert kedveli a csapat játékstílusát és szép emlékeket őriz az első kaposvári idényéről. Hozzátette, szeretné a legjobb teljesítményét nyújtani és segíteni a csapatot a hazai bajnokságban, valamint a CEV sorozatban is.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette be Szita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Új rendezőkkel és új bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a kaposvári Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a napokban Szász János film- és színházi rendezővel, valamint társulathoz állandó rendezőként csatlakozó Hargitai Istvánnal egyeztetett a következő évad művészi terveiről. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, Hargitai Iván pedig Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című darabját rendezi. A színház közlése szerint a két produkció az évad kiemelt bemutatói közé tartozik. Közben a 2026-27-es évad bérletértékesítése már megkezdődött, szeptemberben és októberben pedig több népszerű előadást is műsorra tűznek bérletszünetben. Lezárult a búza aratása a Finó Farm területein, miközben már megkezdődtek a kukorica silózásának előkészületei. A gazdaságban idén több mint 800 hektárról csaknem 4718 tonna étkezési és takarmány búzát takarítottak be. Emellett befejeződött a vetőmag búza és a tritikáré aratása is. A Finó csoport tájékoztatása szerint a betakarított termények jelentős része a mintegy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, megalapozva a tejtermelést és a tejtermékek minőségét. A nyári időszakban folyamatos a kaszálás, a növényvédelmi munka és az öntözés is. Három fán például közel 400 hektáron gondoskodnak a popcorn kukorica és a szója vízpótlásáról. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatóján közölte, a Duna rekordalacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű termelése, miközben műszaki hiba miatt a Dunamenti erőműben is 400 megawattnyi kapacitás esett ki. A kormány szerint jelenleg biztosított az ország villamosenergia ellátása, ugyanakkor a következő napokban fokozott együttműködésre lesz szükség az energiavállalatokkal és a nagyfogyasztókkal. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az esti csúcsidőszakon kívül használják a nagyobb áramfogyasztású berendezéseket, így például az elektromos autók töltését és a légkondicionálókat.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
1: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
3: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
1: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Jó estét kívánok! 2026. július 31-e péntek este 8 óra van. Ez itt a hónapzáró mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. A következő témákra lehet ma számítani. Talán nem véletlenül van a som gyümölcs neve a Somogy megye névben, de nem csak erre derül fény, hanem arra is, hogy van, aki termeszti ezt a szuper élelmiszert itt Kaposvár környékén. Műsorunk foglalkozik ma a családfakutatással, tippet adva, hogy kit, hol és mit kell lehet keresni ez ügyben a felturbózott levéltárban. Szó lesz továbbá némi tudománytörténetről is, amelynek legelhivatottabb szakembere, dr. Rosta István professzor, Kaposvár díszpolgára nyilatkozik majd. Folytatjuk életmód sorozatunkat ezúttal a női változókor testi és lelki változásait kibeszélve, és újabb beszélgetés sorozatba kezdünk, a helyi KKV szektort támogatva, ezúttal a vezetői kommunikációt állítva a fókuszba. Kezdünk is! Rendkívül változatosan feldolgozható és igazi szuper élelmiszer a som, mindezek ellenére kevesen vágnak bele a som termesztésébe. A pirosbogyós gyümölcs a Kaposvár közeli Zselit-Szentpálon már beérett. Az aszály ellenére jó termés várható, amelyből szörp, lekvár és fagylalt is készül. Bátori Gyöngyvér Tóth Péter termelővel beszélgetett.
3: Tóth Péter és felesége már közel 10 éve foglalkozik somtermesztéssel, azóta pedig az is bebizonyosodott, hogy jó döntés volt a pirosbogyós gyümölcs.
4: 2013 őszén telepítettük ezt a ültetvényt itt a kertünkben. Igazából tájba illő helyi körülményekhez teljesen passzoló növényt kerestünk, amit kis területen is hatékonyan lehet termeszteni, és a helyi gasztronómiának egy olyan pluszt ad, ami gyakorlatilag azonos majd a jövőben, akár a zselitzel, ami ugye a szűkebb környezetünk. Így esett a választásunk a somra. Jól érzi magát a som Somogy megyében. Egyébként a megye nevében is megtalálható és összefüggésbe is hozható a sommal. Ezen felbuzdulva 2016-ban egy nagyobb 2,3 hektáros ültetvényt is telepítettünk, amely ezekben az években kezd termőre fordulni. Nem egy intenzíven termeszthető gyümölcs. Valószínűleg ez is az oka annak, hogy visszaszorult az elmúlt 50-100 évben, annak ellenére, hogy egyébként korábban Magyarországon is jelentősebb volt a termesztése. Egy visszaszorult, de sok potenciállal rendelkező gyümölcsről van szó. Egyrészt a beltartalmi értékei alapján egyfajta szuperélelmiszernek tekinthető, hiszen nagyon magas vitamin és olyan anyagok vannak benne, antocianin, flavonoid, amelyek az emberi szervezet számára nagyon pozitívak, illetve olyan íze van, és annyiféle módon feldolgozható, ami a gasztronómia számára kifejezetten értékes és választékbővítővé teszi.
3: A rendkívüli szárazság a somnak sem kedvezett.
4: Ez a borzasztó aszály, ez sújtotta a mi ültetvényünket is. Elkezdtünk egy öntözési projektet. Itt, ahol most állunk, a kertünkben csináltunk egy talajba telepített, csepegtető öntözőrendszert, ami már megmutatta egyértelmű pozitív hatását, hiszen annak ellenére, hogy egy borzasztó, soha nem látott mértékű aszályos évről van szó, a gyümölcsök megfelelő módon fejlődnek. Itt nálunk egy kifejezetten jó termésre van kilátás.
3: Már javában tart a somszüret, hálók vannak a bokrok alatt, erre potyognak az érett szemek.
4: Nagyon kézimunkaigényes, kora tavasszal egy másfél hónapon keresztül virágzik, na most ugyanígy egy másfél hónapon keresztül érik is, és egyszerre van egy-egy növényen a teljesen zöldtől a teljesen érett állapotú gyümölcsig mindenféle fázis, és ugye csak az a gyümölcs jó, ami éppen lepottyan a fáról, az alkalmas feldolgozásra, illetve fogyasztásra, ezért van a háló, és ezért van az, hogy naponta gyakorlatilag végig kell járni, ami hát a mai munkaerő helyzetet ismerve komoly kihívásokkal jár.
3: A húsos som rendkívül sok módon feldolgozható, mondja Tóth Péter őstermelő.
4: Ugye lekvárral kezdtünk, majd ehhez most egy nagyon magas gyümölcs tartalmú szörp társul, illetve hát igyekszünk aszalt készítményekkel is megjelenni, illetve hát a magját is feldolgozzuk karkötőknek, egyéb ékszereknek, tehát igazából minden része a gyümölcsnek hasznosítható. Fagy is készül belőle itt a Zselicben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi gasztrokultúrában gazdaságába minél hamarabb és minél intenzívebben bekerüljön, ezért első körben azt tartom fontosnak, hogy a helyi cukrászdák, éttermek, szállodák megismerjék.
3: A Somot egyre inkább felfedezi a gasztronómia is. A Balatonparti és a Zselici éttermekben egyaránt lehet kóstolni a pirosbogyós gyümölcsből készült finomságokat.
0: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egyre több embert érdekel a családfája, és kíváncsiak arra, hogy vajon kik voltak, merre éltek az őseik. Virágzik a családfakutatás, melynek kapcsán Széki Éva arról kérdezte Polgár Tamást, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei levéltárának igazgatóját, hogy miként tud ebben segíteni az intézmény.
2: A levéltár nagyon sok mindennel foglalkozik, ezek közül az egyik dolog a családfa kutatás, a családfa állítás, mekkora igény van ma erre az emberek körében.
3: De azt gondolom, hogy mindenkit érdekel a saját családjának a története, hogy milyen ősökkel rendelkezik, és hogy ezek az ősök mit csináltak a múltban, és ő is, hogy milyen genetikát örökölt, esetleg milyen szereplői voltak a családnak egy adott társadalomban, és ő is esetleg miért lett az, ami. Ez mindenkit érdekel, és azt gondolom, hogy ez a család kutatás, családtörténet kutatás, ez nem mondanám, hogy reneszánszát éli, hiszen korábban azért kevesebb volt a kutatási hajlam így az emberekbe, de most, hogy az anyakönyveket is könnyebben el lehet érni, és azért így az emberi kultúra is, hogy is mondjam, az növekedett olyan szinten, és a történelmi iránti vágy növekedett olyan szinten, hogy érdekli az az embereket. Ez egy sláger téma így a történet kutatás szempontjából is, és látunk hát a filmekben is, és mindenhol olyan családtörténeteket is, ami megragadja így az embereket, és sokszor az ember saját családjának a története is krimibe illő, vagy olyan történelmi fordulatokon megy keresztül, ami fontos magának az embernek is, de fontos lehet a magyar történelem szempontjából is.
2: Hogyan képzeljük el ezt a dolgot? Kezdjük akkor az alapoktól, én kíváncsi vagyok a családomra, bemegyek a levéltárba, kit kell keresnem, hogyan indul ez a folyamat? Kellenek-e valamilyen dokumentumok?
3: Mielőtt a levéltárba befárad valaki, általában a kutatószolgálatunkkal fel szokta venni a kapcsolatot, és mi azt javasoljuk, hogy először otthon nézzen körül mindenki, a régi családi iratokból gyűjtse össze azokat az információkat, adatokat, amik az ősökre vonatkoznak, valamint érdemes kimenni azért a temetőkbe, sírfeliratokat megnézni, hiszen ott egy születési halálozási dátummal találkozunk, és hogyha van még idős nagyszülő, de esetleg dédszülő, érdemes őket megszólaltatni, egyrészt a saját történetükről is, másrészt pedig ők még dátumokra is emlékezhetnek, ami mondjuk 3-4, esetleg 5 generációra is visszavezet bennünket a múltba.
2: Gondolom van kapcsolatuk más levéltárokkal is, hisz egyáltalán nem biztos, hogy csak Somogy megyei kapcsolatokkal rendelkezik az a család, aki épp kutatni szeretne.
3: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Az egyházi levéltári anyakönyveket, vagy egyházi anyakönyveket például már nem kell elmenni más levéltárba kutatni, hogyha mondjuk Tolnába vezet valakinek a sorsa, hogy így mondjam, hanem már nálunk itt a levéltári gépeken olvasható az összes magyarországi egyházi anyakönyv. Ehhez igazából csak a Magyar Nemzeti Levéltárban kell egy kutatói adatlapot elektronikusan beszerezni, és utána már be lehet fáradni a levéltárba, és ez az információbázis mindenki számára megnyílik. Van egy másik lehetőség is, egy ilyen amerikai honlap, a mormonoknak a honlapja familysearch.org, ott is lehet anyakönyveket böngészni, és ott is lehet anyakönyvekkel találkozni, sőt más emberek, családok történeteivel is, családi irataival is meg lehet ismerkedni.
2: Emlékeznek még arra, hogy mi volt az a legrégebbi időpont egy családnál, ameddig vissza tudtak menni?
3: Én a saját családomnál így az 1800-as évek közepéig tudtam visszamenni. Somogy megyében, mivel itt a török időszak miatt itt a 17. századi anyakönyvek nem maradtak meg, így az 1720-as, 30-as években vannak a legrégebbi egyházi anyakönyvek, tehát durván egy ilyen 3 évszázadot vissza lehet menni a történelemben.
2: Van-e a neveknek jelentősége, mondjuk egy különlegesebb nevű ember könnyebben kutatja a családját, mint mondjuk egy tucat név?
3: Hát így van, ez azért fontos, és nagyon oda kell figyelni ilyen szempontból a családkutatásra, hiszen el lehet csúszni azonos nevű embereken, akik mondjuk egy-egy kisebb faluban 2-3 született abban a évben. Muszáj ott az adatokat egyeztetni, hogy ki meddig élt, vagy ha egy férfiről van szó, kit vett feleségül, hiszen ezeket az adatokat is nagyon pontosítani kell, hogyha ritkább nevű az illető, akkor azért egyszerűbb a helyzet. Egyszerűbb a helyzet itt a mormon anyakönyvben is, a kutatásnál is, ami interneten elérhető, de itt a vezetékneveknél sokszor azt is figyelembe kell venni, ez is a családkutatás közben derül ki, hogyha mondjuk nevet változtatott valaki. Tehát itt a korszakban vannak névváltoztatási ügyek is, és a 1870-es évektől ez az alispáni hivatalon keresztül működött, a vármegyén keresztül működött, és ott kellett itt a névváltoztatási kérelmét beadni valakinek, és erről a belügyminisztériumba küldeni egy ilyen nyomtatványt, és onnét az alispáni hivatalon keresztül kapta meg az illető ezt az engedélyt, és ott le van írva, hogy ki mire változtatta meg a nevét, de természetesen az anyakönyvben is ezt szerepeltették, de mondjuk az egyházi anyakönyvben ezt kevésbé írták be, hogy az illető, nem tudom, 1880-as években magyarosította, vagy változtatta a nevét, úgyhogy ilyen meglepetések is érhetik a kutatót.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Számos rendezvényt szerveztek már Kaposváron a tudomány népszerűsítése érdekében. Ennek egyik legfontosabb zászlóvivője dr. Rosta István, aki egész életét a tudománytörténetnek szentelte. A professzor vallja, a tudomány művelése szabadságérzetet ad az embernek. Kaposvár díszpolgárával Bátori Gyöngyvér beszélgetett.
2: Hogyan jött egyáltalán a tudománytörténet iránti vonzódása is? Nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy Kaposváron a tudománytörténetet egy picit népszerűsítsék, és egyáltalán, hogy a kaposváriak tudják azt, hogy milyen tudománytörténeti emlékek vannak. Egyrészt akkor milyen rendezvényeket szoktak szervezni, és önnek hogyan jött a személyes vonzódása a téma iránt?
3: Részint a rendezvények szervezése által jelenhet meg Kaposvár közéletében is a tudománytörténet, másrészt kiadványok formájában. Kezemben van az Örökség Kaposi Kiskönyvtárnak a 42. számú kötete, aminek az a címe, hogy az igazság szabaddá tesz. Ezek bibliai ihletésű szavak, János evangéliumában a 8.32-nél olvashatjuk ezeket a szavakat, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. A bibliai szavakban természetesen erkölcsi értelem vett igazságokról van szó, a kinyilatkoztatás igazságáról, Jézus igazságáról, de én úgy gondolom, hogy ezek a szavak érvényesek akkor is, ha természettudományos, vagy általában véve tudományos értelemben vett igazságról beszélünk. Ott is érvényes az, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Mert hogyha egy tudós felfedez valamit, vagy egy természettudományos törvényszerűség igazságához közelít, akkor én azt hiszem, hogy a felfedezőnek, a tudósnak ez is egy jó érzést kölcsönöz, és ez a jó érzés nagyon rokon érzés lehet a szabadság érzésével. Ebben a kis kötetben 21 tudománytörténeti emlékhelyet foglaltunk össze. Egy-egy emlékhelyhez több tudós is tartozhat. A tudósok száma, akik ebben a kis kötetben szerepelnek, 41. Tehát 21 emlékhelyen 41 tudós életútjának a rövid leírása szerepel. Szinte valamennyien már elhunyt tudósok, néhány ma is élő Nobel-díjas kivételével, és ők azok a tudósok, akiknek emlékhelyük vagy emléktáblájuk van Kaposváron. Tehát Kaposvár közéletében ezen keresztül is megjelenhet a tudomány történet és a tudomány népszerűsítése. Akik ebben a kötetben szerepelnek, azok vagy kaposvári vonatkozású tudósok, de nem mindannyian. Olyanok is vannak, akiknek nincsen közvetlen kaposvári kötődésük, de Kaposváron emlékhelyük vagy szobruk van.
2: A személyes vonzódás akkor az elsősorban az volt, hogy ez tényleg ad egyfajta szabadságérzetet, ez amit az embert folyamatosan hajtja a mindennapi munkában?
3: Én azt hiszem, hogy a tudomány művelése az ad egy jó érzést, és egy szabadsághoz hasonló érzést az embernek. Ugye annak idején tudománytörténetből tanítottuk is azt, hogy mi a különbség, az alapvető egyik különbség a görög kultúra és a római kultúra között az ókorban. Ugye a görögök inkább intellektuális nép voltak az ókorban, a rómaiak pedig inkább praktikusak. Nagyon jellemző, hogy a tudomány művelésére milyen megállapítást vagy milyen választ adtak. A görögök például azt mondták, hogy a tudományt azért érdemes művelni, mert az egy nagyon szép dolog. A rómaiak pedig azt mondták inkább, hogy a tudományt azért érdemes művelni, mert az hasznos, mert használ az emberiségnek. Tehát egy ilyen haszonelvű volt a római, a görög pedig inkább a szépségre orientált. Persze ezek csak hangsúlyok, mert a tudományban mind a kettő fontos. Tehát az is fontos, hogy a tudomány a hasznunkra váljon, és az is nagyon fontos, hogy a tudományban észre tudjuk venni a szépet, a szépséget, az esztétikumot. Tehát én azt hiszem, hogy a kettő együtt érvényes. A tudomány művelése szép, és a tudomány művelése legyen hasznos is.
2: De ez nagyon érdekes, hogy szerintem erről a kaposváriak nem biztos, hogy mindenki tud arról, hogy ezek az emlékhelyek hol vannak. Hogyan tudják meg azon kívül, hogyha mondjuk ezt a kötetet elolvassák, de van lehetőség arra, hogy ezeket akár mondjuk vezetett túrák keretében, vagy beépítve egy-egy városnéző túrába ezeket megnézhessék?
3: Annak idején, amikor megjelent ez a kis kötet, hát az az év, amikor ez kijött a nyomdából, Kaposvár 1712. évi Eszterházy által történt újratelepítésének 300. évfordulója volt, tehát 2012-ben jelent meg ez a kötet, akkor én eljuttattam néhány olyan fontos helyre, ahol feltételeztem azt, hogy turisztikával foglalkoznak, vagy idegenvezetéssel foglalkoznak, és hát én úgy tudom, hogy egy-két helyen ezt idegenvezetések alkalmával használják is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: az éjszakai izzadás, a hőhullámok. Fontos, hogy ez egy életszakasz, igazából ez nem egy betegség, és tehetünk ellene nagyon sok mindent, főleg a táplálkozással tudjuk ezt is befolyásolni, illetve a rendszeres mozgással, mert az ösztrogén szint kordában tartására a legjobb egyébként a súlyzós edzés. Azzal tudjuk kordában tartani, de minden mozgás, amit szívesen csinálunk, és főleg itt a rendszerességen van a hangsúly.
1: Leginkább ez mind azért van, persze hormonok így, hogy változnak, de ugye lelassul az ember anyagcseréje is.
0: Így van, lelassul az anyagcsere, emiatt nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, hogy lassú felszívódású szénhidrátokat vegyünk magunkhoz, erről már korábban beszéltünk is, hogy mik ezek, a rizs, a héjában sült krumpli, a zab, különféle gabonák, cékla, például sütve, édesburgonya, az a lényeg, hogy a fehérlisztet azt próbáljuk minimalizálni, sok rostot, minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, ha lehet, akkor nyersen, mert akkor a legmagasabb a tápanyag és a rost tartalmuk.
1: Párolva?
0: Párolva is még jobb egyébként, de ugye, hogyha már sütjük őket, vagy főzzük, akkor a legkevesebb a rost tartalmuk, illetve a fehérje fogyasztás itt is fontos, hogy próbáljuk meg úgy összeállítani az étkezést, hogy legyen benne fehérje, ez nem konkrétan a fehérje porra gondolok, de egyébként van olyan abból is növényi például, egy csomó fajta, kinek mi a megfelelő, hanem sovány húsok például, halak, hüvelyesek, ezek tökéletesek, tejtermékek. Ugye itt a bélflóra állapotával is kell foglalkoznunk, hogy minél jobb állapotban legyen. A kefirek például nagyon jók rá, akkor ugye a rostok, a prebiotikumok.
1: A fermentált ételek, így ezek van. A savanyítottra
0: így van,
1: gondolok.
0: A savanyú káposzta például az nagyon jó. Fermentált zöldségek, gyümölcsök, most már gyümölcsöket is egyre többen készítenek, én is kóstoltam már, és nagyon jó. Ugye ezek jó baktériumokat tartalmaznak, amik a bélbolyhokat táplálják igazából.
1: Milyen típusú zsírokat esetleg érdemes előnybe részesíteni hormonális egyensúly eléréséhez?
0: Az omega-3 az nagyon fontos. Ugye ezt bevihetjük tengeri halakkal, de ahhoz nem sokat jutunk hozzá frissen sajnos, ezért ezeket tudjuk pótolni, akár folyékony formába itt tessúly kilogramra. Ezzel egyébként a gyulladások is csökkenthetőek a szervezetbe, meg elérhető később a hormonális egyensúly. Nagyon jók a növényolajok is egyébként, mint az ilyen lemmagolaj, tökmagolaj, ezek eszenciális olajok, ami azt jelenti, hogy csak nagyon kevés elég belőle, egy picikét a salátára cseppenteni, hogy ezeket nem kell így kanálszámra fogyasztani.
1: Mely ételeket érdemes elkerülnie esetleg, hogy a hormonális tünetek vagy ezek a változások a testünkben ne súlyosbodjanak?
0: Leginkább a cukrot és a finomított szénhidrátokat kellene elkerülni.
1: Igen, azt említettem.
0: Igen. Meg az édességeket. Ott is próbáljunk meg egészségesebb alternatívát választani. És vannak olyan gyógynövények egyébként, amelyekkel ezek a tünetek enyhíthetőek, például a makagyökér, kapható porformába is, és hallottam, aki a reggeli kávéba teszi például, akinek javasoltam, és a reggeli teljes kávét turbozza fel vele. Turmixba is jó, mert egyébként nincs annyira finom íze, de hogyha így teljes kávéba tesszük, vagy akár gyümölcs turmixba, akkor az úgy jó. Fontos itt is a B-vitaminok a fogyasztása, az idegrendszer meg a hormonális egyensúly szinten tartásához.
1: És a D-vitamin?
0: Az mindig.
1: Hát igen.
0: Ugye? Az mindig, mert ahhoz viszonylag, most nyáron igen, de egyébként nagyon keveset jutunk hozzá. Illetve a magnézium, ugye az ilyen hangulatingadozásoknak a kivédésére, stressz szint csökkentésére, kálcium, K2 vitamin, ezek nagyon fontosak.
1: Mostanában nagyon sok szó esik a mediterrán étrendről, hogy ez mennyire egészséges, de mondjuk egy alacsony szénhidrát vagy növényi alapú étrend, esetleg ezeket is érdemes
0: a
1: megismerni.
0: A mediterrán étrend az nagyon jó egyébként, de a növényi étrendnek én azt gondolom, hogyha nincsen olyan konkrét betegség, ami miatt szükség van rá, vagy olyan eszme, ami miatt ezt szeretnénk tartani, akkor nem tartom fontosnak. Hogyha valakinek jól esik a hús, akkor napi egy-egy alkalommal fogyasszon, és lehet hetente húsmentes napokat tartani, az egyébként nagyon jó méregtelenítés szempontjából is, meg a fenntarthatóság miatt is.
1: Térjünk vissza egy kicsit még a mozgásra. A táplálkozásról sok szó esett, és bizony, hát ez az egyik legfőbb dolog, ami befolyásolni tudja, hogy megtartsuk az alakunkat, vagy a formánkat, vagy az egészségünket, de hát a mozgás is rendkívül fontos. Mit tudunk tenni menopauza idején? Egyáltalán könnyű ilyenkor rávenni magunkat?
0: Hát itt is az a jó, hogyha többen jövünk el, esetleg barátnőkkel összefogunk, vagy a párunkkal. Mozgással kapcsolatban pedig szintén a rendszeresség, hogy heti 3-4 alkalommal, mert azt tudni kell, ugye, hogy 40 éves kor fölött sajnos az emberi szervezetben, hogyha nem teszünk ellene, akkor az izmok azok folyamatosan csökkennek.

0: zökkennek. És ezért fontos, hogy minden étkezésre együnk jó minőségű fehérjét, és hogy mozgással karban tartsuk az izmainkat. A saját testsúlyos izmok, a pilates egyébként nagyon jó például, a súlyzós edzés, de hogyha gyalog megyünk a munkahelyünkre, sokat sétálunk, kint vagyunk a szabadban, tollasozunk például este, ezek mind-mind sokat hozzátehetnek az egészségünkhöz.
1: És a hangulatunk javításához is, mert a menopauza, igen, de ilyen sajnos a hangulat, ingadozás is ott van, amit szintén támogathatunk azzal, hogy ne legyen olyan nagy kilengések mozgással és étkezéssel, ugye?
0: Igen.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Új interjú sorozatba kezdünk a helyi KKV szektor részére adva üzleti jó tanácsokat. Segítségünkre lesz ebben Berze Márton kommunikációs szakember, politológus, szövegíró, az emberfejlesztés marketing vezetője. A téma pedig a jövő vezetője. Mit és hogyan csináljon, milyen legyen, mely készségekkel rendelkezzen. Ezekről beszélgetett vele Keszthelyi Tibor.
2: Ha már egyszer az a cím, hogy a jövő vezetői, hadd kérdezzem meg mindjárt felütésként, hogy a jövő vezetői mennyire mások, mint a jelen vezetői?
3: Érdekes, amikor készültem erre a beszélgetésre, és próbáltam így magamba körberajzolni azt, hogy hogy néz ki a jövő vezetője, vagy milyen készségekre lenne szüksége a jövő vezetőjénél, és írogattam magamnak ilyen szavakat, nem tudom, transzparencia, meg radikális őszintesség, meg nem tudom, mindenfajta kompetenciák, akkor így azon kaptam magam, hogy ez a lista, ez minden csak nem új. Tehát bármi, amit fel tudnék sorolni, hogy na igen, a jövő vezetője, aki a jövő szervezetét, akár a jövő KKV-ját vezeti, az az én meglátásom szerint megdöbbentően hasonlít a múltban sikeres KKV-kat vezető, sikeres cégvezetőknek a profiljára. Tehát amikor így ezen gondolkozom, milyen a jövő vezetője, akkor igazából mellé rendelő szószerkezetben vagy jelzőszerkezetben betesszük, hogy a jövő sikeres vezetője, tehát nem akármilyen vezetője, akkor nekem az a megélésem, vagy az az érzésem, hogy a jövő sikeres vezetői meglepően hasonlítanak a múlt sikeres vezetőihez, és a jövő szervezetei, a jövő munkahelyei meglepően hasonlóak a múlt sikeres munkahelyéhez, meg szervezeteihez. Tehát, hogy vannak olyan évezredek óta változatlan alapelvek, alapvetések, amik működtetnek, emberek alkottak közösségeket, csoportokat, legyenek azok cégek, vagy akár komplett társadalmak, és én nem gondolom azt, hogy ez radikálisan változna a jövőben. Több cikk, több tanulmány, több kötet szól arról, hogy az evolúció, a biológiai evolúció az, hogy is mondjam, nem tart lépést azzal a kulturális vagy technológiai evolúcióval, ami körülöttünk zajlik, ugye ezeket szoktuk ilyen mindenfajta közhelyekkel érzékeltetni, hogy így gyorsul a világ, meg úgy gyorsul a világ, meg micsoda technológiai forradalomban élünk, és ez persze részben igaz, de ami ennél szerintem sokkal lényegesebb eleme egy szervezet működésének, az az ember. És az ember alaptermészete, alapvonásai, karakterisztikája, az nem igazán változott az elmúlt évezredekben. Éppen ezért, amikor egy vezető, akinek a legfontosabb és első számú feladata az, hogy a rábízott embereket vezesse, okosan, ügyesen, eredményesen. Szóval ennek a vezetőnek, aki emberekkel dolgozik, és minden üzleti eredményét embereken keresztül, emberek alkotta rendszereken és csapatokon keresztül éri el, hát szóval neki nem az a dolga, vagy nem feltétlenül kell valamilyen új dolgot megtanulnia, neki vissza kéne térni egy picit talán az alapokhoz, a régiek bölcsességéhez, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, és hát azzal a furcsa, irracionális lényel kell valamit kezdeni, amit embernek nevezünk. Tehát valójában az ő sikere az azon múlik, hogy mennyire érti meg azt, hogy hogyan működnek az emberek, és mennyire tudja ezt a tudást konvertálni üzleti eredménnyé. És ez nem valamilyen új dolog, ez nem valami forradalmi dolog, ez egy nagyon is, hát mondjuk így unalmas dolog az emberekkel való foglalkozás, mint olyan.
2: Akkor ezek szerint van egy bevált recept? Mármint az alapján, amit mondasz.
3: Hú, hát igen, na, ez akkor adhatnánk is egy bombasztikus címet rögtön az adásnak, hogy a siker, nem tudom hány törvény és recept. Egyébként ez is nagyon modern lenne, vagy nagyon posztmodern lenne, hogy minden leírható 3, 5, 7, 12 pontba, és akkor fú, király, meg lehet venni, Simon Sinek ebből is biztos tudna írni valami csodálatos bestsellert, és mindenki elolvasná. Nem, nyilván ez nem ennyire egyszerű, és divatos szóval élve van helyzetfüggő vezetés, és a többi. Persze, én azt mondom, hogy ha ezt lebontjuk, ezt a kérdést arra, hogy mi egy szervezet célja, és mi egy vezető felelőssége ennek a célnak az elérésében, akkor rámutathatunk olyan alapelvekre, alapvetésekre, amik meghatározzák a sikert. Meghatározzák azt, hogy ez a szervezet, az a csapat, az a cég sikeres lesz a rábízott vezető alatt, és hogyha ezeket az alapelveket valaki megsérti, akkor jó eséllyel nem lesz sikeres. Ez sem garancia. Azért ismerünk olyan példákat az üzleti történelemből, vagy akár a történelem egészéből, ahol ezeknek az alapelveknek az ellenében lett valaki sikeres, de ezek azért inkább talán a szabályt erősítő kivételek. Én azt gondolom, igen, hogy ha nem is lehet ezt ilyen checklista-szerűen és bombasztikus clickbait címes, nem tudom, rendszerbe szervezni, érezni, de megvannak azok az alapelvek, amik segítenek abban, hogy eredményesen és okosan dolgozzunk együtt. És néhány ilyen alapelv, ezt részben már itt a felvezetőben emlegettem, tehát hogy egy jó vezető attól lesz elsősorban jó vezető, hogy felismeri, hogy az ő teljesítményét alapvetően már nem az ő munkája határozza meg, hanem a rábízott emberek munkájának a minősége határozza meg. Ez egy óriási változás ahhoz képest, hogyha valaki mondjuk egyéni szakértőként dolgozik egy cégben, mondok ilyen csúnya szavakat, hogy beosztottként dolgozik egy cégben, vagy munkatársként dolgozik egy cégben, akkor ugye felel a saját munkájáért, ami alapvetően egy szakmai feladat, teljesen mindegy, hogy árufeltöltésről, programozásról vagy könyvelésről van szó, de az ő munkája és az ő teljesítmény alapvetően a szakmai tudása mentén elvégzett feladatainak a minőségén keresztül ítélődik meg. Egy vezetőnél nem ez a helyzet. Egy vezetőnél már az a helyzet, hogy azok az emberek, akik neki dolgoznak, azok a csapattagok vajon jól végzik-e a dolgukat. És hogyha az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az eredményt javítani, vagy növelni, akkor már rögtön rábukkanunk néhány olyan kulcs mozzanatra, kulcs pontra, amik sikeressé vagy eredményessé tesznek egy vezetőt. Például az, hogy mennyire ismeri jól a neki dolgozó embereket, és velük milyen kapcsolatot épít ki.
2: Akkor a vezető vezetői képessége a beosztottakon múlik? Mármint, hogy az ő hatékonyságokon például?
3: Azon múlik szerintem, hogy mennyire képes a rábízott csapatból a maximumot kihozni, igen. És nyilván az egyik legfontosabb vezetői felelősség a csapattagok megválasztására vonatkozik. Tehát számtalan cégnél szenvednek alulteljesítő csapattagoktól, KKV-knál ugye ez még nagyobb kockázat, egy multiban el lehet bújni, egy több ezeres szervezetben nem tűnik fel annyira, hogyha valaki mondjuk úgy, hogy félgőzzel húzza az evezőt, hogy ilyen képzavarral éljek, de azért ez egy 5-10-15-20, de akár még egy 200 fős szervezetben is sokkal gyorsabban, sokkal nyilvánvalóbbá válik. Ehhez képest mit látunk? Legtöbb cégvezető, tisztelet a kivételnek, nem vesz részt a kiválasztási folyamatokban, nem ül ott minden állásinterjún, nem szondáztatja a jelölteket személyesen, nem is teszi egyébként túlságosan magasra a lécet. Ez baj, ez óriási baj. Hát amikor olyan mondatokat mond egy cégvezető, hogy hát akkor a munkaerőhiány van, mindegy ki csak jöjjön, és utána az a mindegy ki besétál az ajtón, felveszik a céghez, és két hét múlva már hallod a középvezetődet arra panaszkodni, hogy hát erre az emberre nem lehet rábízni semmit, ez megbízhatatlan, lusta, nem tudok elmenni szabadságra, mert az embereim képtelenek megoldani a legalapvetőbb feladatokat, mindennel hozzám rohangálnak, és a többi, akkor rögtön visszaüt az, hogy milyen alacsonyra tettük a lécet. Tehát az arról való döntés, hogy kidolgozhat nekem, kidolgozhat a szervezetnek, az az egyik legfontosabb döntés, amit egy okos vezető fel kell, hogy vállaljon, és a legfontosabb döntés, amit meghoz. Úgyhogy igen, rögtön itt kezdődik, ez lehetne az egyik sikerkritérium, akár a jövő sikeres vezetőjében, hogy a jövő sikeres vezetője az az, aki személyesen részt vesz és nagy felelősséget vállal az arról való döntésben, hogy kidolgozhat nekünk, nekem az adott cégben, csapatban. De ez csak az egyik fele.
2: Oké, innen, vagyis a másik felétől folytatjuk majd legközelebb, a mait pedig köszönöm szépen.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő már augusztusban, azaz jövő kedden este 8 órakor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre. A téma javaslatokat szívesen feldolgozzuk, ha tehetjük. Búcsúzom stábunk nevében, Györfi Bettát hallották. Szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. A balatoni halállományt is veszélyezteti az aszály. Rendkívüli aszály sújtja a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tógazdaságait, ahol már a halállomány megmentése érdekében is beavatkozásokra van szükség. A társaság vezérigazgatója Szári Zsolt szerint történetük egyik legsúlyosabb vízhiányos időszakát élik, ezért több helyszínen hetek óta kényszerhalászatokat végeznek. A legnehezebb körülmények Irma-pusztán alakultak ki, ahol két tó már teljesen kiszáradt, a megmaradt tavakban pedig jelentősen lecsökkent a vízszint, ami a halak táplálkozását és fejlődését is veszélyezteti. Más gazdaságokban még jobb az állapot, de ott is gondot okoz, hogy a vízpótlás több helyen már hosszabb ideje elmarad. A szakemberek szerint a következő napok időjárása meghatározó lesz a halállomány jövője szempontjából. Este is felszálltak a ballonok. Ma este ismét közös felszállással folytatódott a kaposvári hőlégballon találkozó. A ballonok az egykori Hunyadi laktanya területéről emelkedtek a magasba, kicsivel 6 óra után, mivel a későbbi időpont kedvezőbb repülési feltételeket biztosított. A szervezők a további versenynapokon is arra kérik az érdeklődőket, hogy a fel- és leszállásokat csak biztonságos távolságból figyeljék, és semmiképp ne menjenek a ballonok, illetve a kosarak közelébe. Jól halad a munka a finó szántóföldjein. A nyári mezőgazdasági munkák továbbra is folyamatosak a finó farm területein, ahol az öntözés, a növényvédelem és a kaszálás mellett már a kukorica silózására is készülnek. Három fán közel 400 hektáron biztosítják a popcorn kukorica és a szója megfelelő vízellátását. Közben befejeződött az idei búza betakarítása is. A kaposvári gazdaság több mint 850 hektárról csak nem 5000 tonna étkezési és takarmánybúzát takarított be, valamint lezárta a vetőmagbúza és a tritikálé aratását. A finó csoport közlése szerint a termények jelentős része, amint egy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, így fontos szerepet játszik a tejtermelés fenntartásában és a kiváló minőségű tejtermékek előállításában. Visszatérő játékossal erősít a KHG-KNRC. Visszatér a kaposvári női röplabda klubhoz a francia szélső ütő Bruna Pezei. A közönség kedvenc játékosa 2024-25-ös idényben Magyar Kupa ezüst és Extraliga bronzérmet nyert a csapattal, majd egy újpesti szezon után igazolt vissza Kaposvárra. Pezei azt mondta, azért választotta ismét a KNRC-t, mert kedveli a csapat játékstílusát és szép emlékeket őriz az első kaposvári idényéről. Hozzátette, szeretné a legjobb teljesítményét nyújtani és segíteni a csapatot a hazai bajnokságban, valamint a CEV sorozatban is. Véget ért a türelmi idő, elkezdik ellenőrizni a rollereseket Kaposváron. A kaposvári rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai augusztus 3-ától közösen ellenőrzik az elektromos rollerekkel közlekedőket és a rájuk vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a sétálóövezetben érvényes szabályok betartására, a tiltott helyen történő közlekedésre és a másokat veszélyeztető közlekedési magatartásra. Az akció célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a gyalogosok, valamint a közlekedők biztonságának növelése. Szász Jánossal és Hargitai Ivánnal készül az új évadra a Csiki. Két ismert rendezővel erősít a 2026-2027-es évadban a kaposvári Csiki Gergely Színház. Szász János Dragomány György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, míg az új állandó rendező Hargitai Iván Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című művét rendezi. A színház vezetése szerint a két alkotó érkezése meghatározó szerepet játszik majd a következő évad művészi arculatának kialakításában. A teátrum közben már megkezdte a bérletértékesítést, és szeptembertől több népszerű előadással is várja a közönséget. Áramszünet volt a kaposvári kórházban. Átmenetileg megszűnt az áramellátás a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében egy váratlan műszaki hiba miatt. A kiemelt betegellátó egységek, köztük a műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így ezekben az ellátás zavartalan maradt. A fekvőbeteg osztályokon átmenetileg nem működött a hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más megoldásokkal igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, a teljes áramellátás pedig már helyreállt. Kiegészítő szúnyogírtás lesz jövő héten Kaposváron. Részleges kémiai szúnyoggyérítést rendeltek el Kaposváron a megnövekedett szúnyogártalom miatt. A kezelést augusztus 3-án alkonyatkor végzik el, szükség esetén augusztus 4-én vagy 5-én pótolják. A város továbbra is a biológiai gyérítést részesíti előnyben, de a szakemberek mérései szerint egyes területeken a csípésszám már óránként az 50-et is eléri, ezért indokolttá vált a kiegészítő kémiai védekezés. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a magánkertekben található pangó vizek és fedetlen esővízgyűjtők jelentősen hozzájárulnak a szúnyogok elszaporodásához. Évek óta bujkált a kaposvári férfi, most kapták el a rendőrök. A kaposvári rendőrök csütörtök délután Kaposváron ellenőriztek egy gépkocsi vezetőt. Az igazoltatás során kiderült, hogy az autó egyik utasa ellen 3 éve elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg a börtönbüntetését. A 24 éves helyi lakost elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Egyeztettek a kormányhivatal szakemberei. A Kaposváron épülő Sziszecsám török üveggyár beruházásáról egyeztettek a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei. A megbeszélésen a környezetvédelmi, építésügyi, tűzvédelmi, iparbiztonsági és műszaki biztonsági területek képviselői összehangolták a kivitelezéshez és a későbbi üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági feladatokat. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az egyeztetés célja az volt, hogy a beruházás a vonatkozó előírásoknak megfelelően biztonságosan valósuljon meg. Kimerült szapost mentettek a vízi rendőrök. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai csütörtökön a parttól közel 3 kilométerre észlelték, hogy egy személy segítséget kért egy sodródó szápon ülve. A helyszínre siettek, ahol a férfi a rendőröknek elmondta, hogy nagyon eltávolodott a partról, elfáradt és önerőből már nem tudott visszajutni. Az egyenruhások a sporteszközt a szolgálati kisgéphajóba emelték, és utasával együtt a partra szállították.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
2: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

fekete zenék. Itt a Rádió Moston. It's a party.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Ladies.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukció munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen gáz alá helyezték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás zajlik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. Kiemelkedő eredményt ért el a kaposvári SC 5-ös Lóránd műszaki technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a röng akadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az 5-ösös diák is. Súlyos asszály nehezíti a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halas tavainak működését is. A társaság vezérigazgatója, Szári Zsolt közölte, eddigi legnagyobb asszálykrízisüket élik át, ezért több helyen már hetek óta kárelhárító halászatokat végeznek. A legkritikusabb a helyzet Irma pusztán, ahol 2 tó már kiszáradt, a többiben pedig veszélyesen alacsony a vízszint, a halak alig táplálkoznak. Más telepeken egyelőre kedvezőbb a helyzet, de az utánpótlást jelentő víz több helyen már hetek óta nem érkezik. A vezérigazgató szerint a következő egy hét kulcsfontosságú lesz a halállomány szempontjából. Rászoruló gyermekek számára szervezett nyári tábort a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyos Dombon. A kapaszkodó program részeként 20 Görgetegről és Iharosberényből érkezett fiatal tölthet el néhány élményekkel teli napot, jutalmul egész éves szorgalmukért és kitartásukért. A táborban sport és kézműves foglalkozások, vetélkedők, közös játékok és medencézés várja a gyerekeket. A szervezők célja, hogy a nyári szünetben is közösségi élményeket és biztonságos környezetet biztosítsanak a hátrányos helyzetű fiatalok számára. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-éig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak bejelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a Felvi oldalán érhető el.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

ott nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrzik jövő héttől Kaposváron. A rendőrség és a közterület felügyelet elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetekre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat és a többi közlekedőt. A hatóságok hangsúlyozzák, az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonsági javítása. Őrizetbe vették azt a két férfit, akiket vezetői engedély nélkül közlekedve ellenőriztek a rendőrök Somogyban. Juta külterületén egy 22 éves sofőrt igazoltattak, akinél az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Ráadásul az általa vezetett autó ki volt tiltva a forgalomból, és a férfinak soha nem volt jogosítványa. A rendőrök előállították, ellene büntető és szabálysértési eljárás indult. Marcali belterületén pedig egy 33 éves helyi férfit ellenőriztek, aki szintén vezetői engedély nélkül vezetett, őt szabálysértési őrizetbe vették. Visszatér Kaposvárra a női röplabda csapatba Bruna Pezey. A francia szélső ütő a 2026-27-es idényben ismét a KNRC női röplabda csapatát erősíti. A közönség kedvenc játékos korábban nagy szerepet vállalt a csapat Magyar Kupa ezüstérmében és Extraliga bronzérmében. Egy fővárosi szezon után pedig újra Kaposváron folytatja pályafutását. A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagy díjat. A Balaton tókerülő vitorlás versenyén az Eresem több mint 13,5 órás verseny után elsőként ért célba Balatonfüreden. A második helyen a Process Solutions, a harmadikon pedig a címvédő Audi 50-50 végzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is marad a kánikula, a naplemente után is lassan enyhül csak a levegő. Este felé derült, száraz idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora esti órákban még 30 fok körül alakul, késő estére pedig fokozatosan 24-25 fok köré csökkenhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hajtlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

pillanat a tiéd. Rádió Most. You should never treat me like...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A hétvégi Balaton átúszás miatt jelentősen változik a balatoni hajó közlekedés. Pénteken és szombaton a Balatonboglár és Révfülöp közötti kompjáratok sűrített menetrend szerint közlekednek. Ugyanakkor több sétahajó, programhajó és menetrendi járat elmarad. A szervezők azt kérik az utasoktól, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyüket, és számítsanak a megszokottnál nagyobb forgalomra a Balaton átúszás miatt. A Balatonboglár-Révfülöp útvonalon kerékpárt nem szállítanak, a szapokat pedig csak leeresztett állapotban lehet a hajókra felvinni. Kimerült szapost mentettek a vízirendőrök a Balatonon. A vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei csütörtökön a parton mintegy 2800 méterre észlelték a férfit, aki segítséget kért a sodródó szápról. A férfi elmondta, hogy túlságosan eltávolodott a parttól, és elfáradása miatt már nem tudott volna biztonságosan visszajutni. A rendőrök a sporteszközt és a férfit szolgálati hajójukkal a partra szállították. Több mint egy évtizede eltűnt személyautó roncsai kerültek elő a Dunából, Szob térségében a rendkívül alacsony vízállás miatt. A járművet az önkormányzati és a nagymarosi önkéntes tűzoltók emelték ki a folyóból, miután a part közelében láthatóvá vált az elmerült autó egy része. A búvárok rögzítették a roncsot, amelyet csörlő segítségével vontattak a szárazföldre, majd átadták a hatóságoknak. A mentés során a tűzoltóknak mintegy 50-60 a járműbe szorult halat is sikerült visszajuttatniuk a Dunába. Később a közösségi médiában jelentkezett az autó korábbi tulajdonosa, aki elmondta, a gépkocsinak 13 évvel ezelőtt veszett nyoma.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípő szúnyogállomány miatt, jelentette Bessita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Átmenetileg megszűnt az elsődleges áramellátás tegnap a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében a kora délutáni órákban egy előre nem látható műszaki meghibásodás miatt. A kórház tájékoztatása szerint a kiemelt betegellátó egységek, köztük a központi műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így a betegellátás ezekben az egységekben zavartalan maradt. Az északi tömb fekvőbeteg osztályain átmenetileg nem volt elektromos áram és automata hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más hagyományos módszerekkel igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, és a teljes áramellátás még tegnap helyreállt. Péntektől több adó és vámszabály is változik Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vámeljárás, megszűnik a széndioxid kvóta adó, a korábban befizetett összegek pedig a NAV-hoz benyújtott kérelemmel 90 napon belül visszaigényelhetők. Emellett megszűnik az egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége a kiskereskedelmi adóban, és az elektronikus vámeljárásokban bevezetik az automatizált döntéshozatalt, ami tovább csökkent az adminisztrációt.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő délkeleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új rendezőkkel és új bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kaposvári Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a napokban Szász János film- és színházi rendezővel, valamint társulathoz állandó rendezőként csatlakozó Hargitai Istvánnal egyeztetett a következő évad művészi terveiről. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, Hargitai Iván pedig Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című darabját rendezi. A színház közlése szerint a két produkció az évad kiemelt bemutatói közé tartozik. Közben a 2026-27-es évad bérletértékesítése már megkezdődött, szeptemberben és októberben pedig több népszerű előadást is műsorra tűznek bérletszünetben. Súlyos asszály